biztonsági dolgokat hallhatnak. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő 1 órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerzőtől.

Mai elhitatunk címe: Bízz a vezetőben. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 8. verse.

Ma Jeter Ann Rizaldo, Cordillera régió Fülöp-szigetekben élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Mindig is nagyon szerettem az angol nyelvet, de sosem gondoltam rá, hogy ebből a szenvedélyemből éljek. Meggyőztem magam, hogy diplomát kell szereznem, és egy cégnél kell elhelyezkednem, ha felelősségteljes felnőttnek akarom érezni magam, így kényszerből üzleti adminisztrációt tanultam. Ma már látom, hogy Isten egész idő alatt készítgetett. Az egyetemi éveim alatt kínai barátnőmnek fordítottam, és ma angol tanárként dolgozom. 10 éve már, hogy ezt csinálom, és nem csak magamat tartom el belőle, de a családomat is tudom támogatni. Isten munkája folyamatosan meglep. Néha a képzelőerő hiánya miatt, és mert irányítani akarjuk a dolgainkat, alábecsüljük, hogy mit vagyunk képesek megtenni vagy elérni. Amikor megpróbáljuk mi kormányozni az életünket, elfelejtjük, hogy Isten az, aki mutatja az utat. Isten olyan utakon vezethet minket, amit soha nem láttunk, és meg sem gondoltunk. Mi csak azt látjuk, ami közvetlenül előttünk van, de Isten az egész utat látja. Bízzuk

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük türelmedet és szeretetedet irántunk. Add, hogy megosszuk szeretetedet a körülöttünk élőkkel. Ámen!

Ha az én látásom korlátozott is, bízhatok benne, hogy Isten mutatni fogja az utat. Vallja ezt Jeter Ann Rizaldo, Fülöp-szigeteken élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a tolmácsokért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával.

Augusztus 4-e, az év 216. szökőévben 217. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 149 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek augusztus 4-én.

1789. augusztus 4-én volt a csodák éjszakája. Párizsban eltörölték a nemesi előjogokat. 1903. augusztus 4-én megválasztják 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914-ben az első világháborúban ezen a napon a német haderő lerombolja Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1944. augusztus 4-én a Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik. 1965-ben megkezdik a berlini tévétorony építését Kelet-Berlinben. 2007. augusztus 4-én elindul az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek augusztus 4-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik augusztus 4-én születtek. 1521-ben ezen a napon született 7. Orbán pápa. 1805-ben ezen a napon született Sir William Rowan Hamilton, ír angol matematikus, a Hamilton függvény névadója, a kvaterniok elméletének kidolgozója. 1868. augusztus 4-én született Frommer Rudolf, magyar gépészmérnök feltaláló. 1884-ben augusztus 4-én született Balázs Béla, Kossuth-díjas író, költő, filmesztéta. 1900-ban ezen a napon született Erzsébet brit anyakirályné, 6. György angol király özvegye, 2. Erzsébet édesanyja. 1914. augusztus 4-én Törös Olga, olimpiai bronzérmes magyar tornász született ezen a napon. 1924-ben született Szabad György, Széchenyi díjas, magyar történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Kolumbán József, erdélyi matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 1951-ben ezen a napon született Némedi Mari, magyar színésznő, énekesnő és szinkronszínész. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik augusztus 4-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyiségek, akiknek haláluk évfordulója augusztus 4-ére esik. 1306-ban hunyt el Vencel, magyar, cseh és lengyel király. 1875-ben, augusztus 4-én hunyt el Hans Christian Andersen, dán költő, meseíró. 1941. augusztus 4-én hunyt el Babits Mihály, magyar író, költő. 1959-ben ezen a napon hunyt el Révai József, Kossuth-díjas író, politikus, miniszter. 1957-ben Lazícius Gyula, lelkész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja tért vissza teremtőjéhez. 1988-ban ezen a napon Tomanek Nándor, Jászai Mari díjas magyar színész hunyt el. 2005-ben hunyt el Szabó Iván, magyar mérnök, közgazdász, politikus, 1993 és 94 között a magyar pénzügyminiszter. Ma van Venezuelában a Nemzeti Gárda ünnepnapja is.

0: kalendáriumát Kecskés Csabával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: 24-én Dominika és Domonkos névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Dominika női név, a Dominikus magyarul Domonkos férfi név női párja. A Domonkos férfi név a latin Dominikus férfi név magyar változata, jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mert a vasárnap neve az Úr napja, latinul Dies Dominica volt. Isten éltesse sokáig a Dominika és Domonkos nevű hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik születésnapjukat vagy más fontosabb életeseményt ünnepelnek. A következő dal nekik szóljon.

0: percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie néz az ég felé című dalával. A következőkben keresztény életfelekezetközi műsorunk július 27-i ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Műsorunk első részében áhítatot hallhatnak, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztora szól hozzánk. Ezt követően könyvbemutatóval folytatjuk műsorunkat, amelyben az evangéliumi könyvkiadó kiadványait ismerhetik meg Babos Márton a kiadó munkatársa közreműködésével. Műsorunk végén pedig az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című kötetből hallhatnak részletet a Kiválasztás című részt rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária olvassa fel. És most fogadják szeretettel a mai áhítatot, Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, az igét Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának tolmácsolásában hallhatjuk.

Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai napra szóló új szövetségi igeszakaszt olvasom, úgy, amint írva található Timóteus első levelének 6. fejezetéből, a 6. verstől kezdődően a 10. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Amen. Kedves testvérek, ahogy járok gyülekezetről gyülekezetre, a rádióban rendszerint hitéleti műsorokat hallgatok. Az egyik szentmise témája a vagyon gyűjtése és az adakozás volt. A prédikációt tartó plébános ezt mondta az ige hirdetésében: jól jegyezze meg mindenki, aki vagyon gyűjt, hogy a koporsónak nincs zsebe. Így is van ez, ahogy énekeljük a 417-es számú temetési énekünkben: sírva jöttünk-e világra, sírás közt költözünk el. Vagy ahogy Jakab apostol feljegyezte az olvasott levélbeli igében: semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. A mai nagy gyűjtögető és mindent felhalmozó világban jó lenne megértenünk és megélnünk, amit Jakab apostol levelén keresztül elénk tár Urunk, mert nagyon sok kellemetlenségtől, lelki kártól, szeretetlenségtől, veszekedéstől óvnánk meg magunkat. Ahogyan egy gyülekezeti tagunk mondta egyszer: a vannal csak baj van, mert az okozza a legtöbb konfliktust az ember lelkében és a körülötte élőkkel szemben. Mit tegyünk a gyűjtögetéseket? Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És most itt a megelégedni kifejezést szeretném kiemelni. Azért, mert aki úgy tud megelégedni mindennel, hogy közben Istennek ad hálát, álljon akármennyi kézzel fogható dolog a rendelkezésére, azé a világ legnagyobb kincse, lelkének a békessége. Ami azt jelenti, hogy miután a figyelmét nem a kézzel foghatók iránti kapkodás köti le, Istennek tudja szentelni magát. Az Úrnak szentelt lélek pedig át tudja élni a Jézus Krisztusban nekünk adott bűnbocsánatot és örök életet, ami átemel egy olyan életmódba, amiben az Isten és a fele barát szeretete természetes, az Úrnak való szolgálat pedig kiváltság. Így nem tévejedünk el a hittől, nem okozunk fájdalmat sem másoknak, sem magunknak. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, írta az apostol. A kegyesség, vagyis az Isten félelem valóban nem okoz anyagi nyereséget, de mégis a legnagyobb nyereséget, a hit általi kiteljesedést hozza az életünkbe. Adja az Úr, hogy a lelki kincseket tekintve igazi nyereségnek tudjuk ezt értékelni, hogy életünk és szolgálatunk meggazdagító és örök életre vezető legyen. Amen.

Isten üzenete Molnár Világ, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában könyvbemutató következik, az evangéliumi könyvkiadó kiadványait és munkáját Babus Márton, a kiadó munkatársa mutatja be hallgatóinknak.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadó gondozásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Milyen lesz majd a mennyben? A könyvnek a szerzője, sokunk által ismert, William MacDonald. A legtöbb ember azt gondolja, hogy nem sokat tudunk a mennyről, és nem is tudhatunk meg sokat róla. Az általános vélemény az, hogy amit tudunk, az is csupa negatívum. Ott nem lesz nap, sem hold, sem éjszaka, sem tenger, sem betegség, sem gond, sem szenvedés, sem könny, és halál sem. Igen, kétség kívül csodálatos lesz, de ezen kívül nem sokat tudunk. Ez így igaz, hogy nem mindent tudunk róla, amit szeretnénk tudni, ami a mennyei hazánk iránti kíváncsiságunkat kielégíteni. Ugyanakkor bámulatra méltó, milyen sokat tudhatunk arról a helyről, amelyet megváltónk készített számunkra. Ha a Biblia által felsorolt tényeket és támpontokat vesszük, akkor csodálatos képünk lehet erről a leírhatatlan szép helyről. A király a maga teljes szépségében című fejezetből olvasok néhány mondatot. A menny fő ismertető jele, hogy ott van az Úr Jézus a maga felülmúlhatatlan, tündöklő szépségében. Arca ragyog, mint a nap az ő erejében. Ő az első, az egyetlen, aki valóban csodálatos. Benne egyesül a legnagyobb testi szépség és a szeplőtelen erkölcsi jellem. Mit jelent nekem a mennyország? Hogy Jézus Krisztussal találkozom, vágyakozva nézem ragyogását, igen, ott Krisztussal találkozom, írja egyik versíró. A megdicsőült Úr megpillantása oly földön túli élmény, hogy akik prózában próbálják leírni, hamarosan költeményre váltanak. A Golgotán kívül az a tény, hogy a mennyben színről színre látjuk majd az Urat, szinte leggyakoribb témája a keresztény költészetnek. De a kültök is csak dadogva képesek kifejezni a felsőfokú jelzők legfelső fokát. Sokan ismerjük Carrie Brack alábbi sorait. Elragadtatva tekintek rejád, megváltom dicső trónusodon, aki értem vállaltad a halált a kereszten, Uram Krisztusom. Kevésbé ismert már az ismeretlen szerző verse, csak egy pillantás nem elég nekem. Mindörökre otthon lennék nálad, az áttetsző, tiszta üvegtenger partján, áll meg, Uram, szívemben e vágyat. Fanny Crosby, a vak költőnő örömmel gondolta a jövendőre, amikor megnyílik majd a szeme, és a királyt látja teljes szépségében. Kimondhatatlan elragadtatással látom majd szentséges tekintetét, és indulok felé. Sugárzó szemével elém vetíti drága fénykörét. Áldjad ő szívem, áldja mindazért, hogy vezetett, segített, szeretett, és hogy ő nála a mennyei fényben lényem örök otthonra lelhetett. Egy másik vers ezt így fejezi ki. A manapon, ha elébe állok, eltűnik minden gond és fájdalom, minden földi szépség árként elsuhan, ha megváltom arcát láthatom. Az Úr Jézusnak a mennyben valóságos anyagi teste van, ahogy maga is mondta, a vért nem említette, mert az a Golgotán elfolyt. Ugyanaz a teste van ott, amelyben a sírból feltámadt. Bizonyos szempontból hasonlatos ahhoz a testhez, amelyet születésekor kapott. Testi megjelenése hasonló. Tud enni és inni, beszélni és alkalmas a földi életre. Másfelől viszont bizonyos tekintetben eltérő a földi testtől. Feltámadott testében az Úr Jézus be tudott menni a teljes bezárt szobába, ugyanakkor egy szempillantás alatt láthatatlanná tudott válni. Olyan teste van tehát, amely mind a földi, mind a mennyei életre alkalmas. De a legfeltűnőbb különbség az, hogy láthatóan magán viseli a golgotai szögek nyomát. Feltámadása után megmutatta Tamásnak és a többieknek is ezeket a sebeket, az isteni szeretet jeleit. Később János apostol egyenesen megölt báránynak nevezi. Képzeljétek csak el, szenvedésének és halálának sajátos jelei, még a mennyben is, mindörökre emlékeztetnek arra nagy árra, amelyet az Úr megváltásunkért fizetett. Spurgeon így örvendezik. Ahogy nézzük a kezét, melyek átszegeztek, ahogy látjuk lábán a szögek helyét, ahogy látjuk a fejét, ami a tövis koronát viselte,
térdre kényszerít bennünket az a kimondhatatlan szeretet és irgalom, és a határtalan jóság, amellyel irántunk viseltetik. Ó, bárcsak megcsókolhatnám áldott arcát. Lehetséges, hogy amikor az Urat meglátjuk, megkérdezzük magunktól, miért nem szerettük jobban, miért nem szolgáltuk hűségesebben, miért nem éltünk egyedül neki, amikor még a Földön éltünk. Ilyen gondolatok foglalkoztatják a következő vers szerzőit. Egykor tövis koronás homlokod ma tündöklően csupa égi fény. Szívemben az a fájdalom éget, bár többet szolgáltam volna néked. Bár csak többet adtam volna néked. Abból, amiről úgy tudtam enyém. Abból, amiről gondoltam enyém. Amely által minden teremtetett, majd a kereszten átszegezett kezed, most csak csupa áldott mennyei erő. Szívemben az a fájdalom éget, bár csak többet adtam volna néked. És a megbánás bennem egyre nő, ó, szállj meg engem mennyei erő. Leborulok eléd, Isten fia, ma trónon ülsz, te értem szenvedő, szívemben az a fájdalom éget, bár mindenem adtam volna néked. És a bűnbánat bennem egyre nő, dícső királyom értem szenvedő. Egy másik szerző énekében előreteként arra az időre, amikor majd felismerjük, milyen hálával tartozunk a királyok királyának. Ha majd fenn a dicsőségben, tőled kapott öltözékben, előtted állhatok, Uram, ha végre meglátlak téged, végtelen nagy dicsőséged, az igazság is felragyog, hogy örökre adósod vagyok. Magcsány dicsőítése mellett mégis hajlandó vagyok azt hinni, hogy még az örökkévalóság sem elég, hogy mindazt megértsük, mivel vagyunk neki adossai, és mi mindent köszönhetünk neki. Lehetetlenség elképzel a mennyet anélkül, hogy az Úr Jézusra gondolnák. John Patterson énekszerzőnek egyszer a kiadója visszaadott egy kéziratot ezzel a megjegyzéssel. A kézirat a mennyei hazáról szólt. Húzza ki az Úr Jézus nevét, és írjon inkább bővebben a mennyről. Patterson számára ez teljesen elképzelhetetlen volt, és az éneket egy másik kiadónak adta át. Jézus Krisztus nélkül nincsen mennyország. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádióhallgató számára. Akik érdeklődnek az evangéliumi kiadó kiadványai iránt, azokat szeretettel várjuk irodánkban, Kolozsváron, a Kornélió Koposzú út 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó gondozásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című kötetből hallhatnak részletet. A kiválasztás című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Kiválasztás. A kiválasztás gyakran örök vagy idők előtti rendeltetést jelent. A kiválasztás kifejezést az Új Szövetség néha egyenlő jelentésűnek veszi az elhívással. Ezt olvassuk például az apostolok elhívásáról, hogy az Úr előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t. Lukács evangéliuma 6. részének 13. verse. Ugyanilyen jelentéssel találjuk ezt a szót az ismert helyen, János evangéliuma 15. részének 16. versében. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Mindkét esetben arról van szó, hogy szolgálatra rendelnek embereket, ami időben és meghatározott pillanatban valósul meg. A leggyakoribb esetben azonban a kiválasztás olyan rendeltetést jelent, ami már az idők előtt eleve megtörtént. Amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt. Efézus 1:4. A Messiásról azt mondják, hogy ő Isten ama választottja. Lukács 23:35. Itt a Messiásnak az ő munkája számára történt örök kiválasztására, eleve elrendelésére gondolnak. Az Új Szövetség gyakran beszél a szolgálatra való kiválasztásról. A tanítványok kiválasztottak, hogy gyümölcsöt teremjenek. János 15:16. Jézus Krisztus, Isten kiválasztottja. Lukács evangéliuma 23:35. Pál választott edény azért, hogy hordozza Krisztus nevét a népek között. Apostolok cselekedetei 9:15. Az efézusiak kiválasztottak arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyenek a szeretet által. Efézus 1:4. Péter apostol azt írja gyülekezeteinek, hogy ők ki vannak választva a királyi papságra. 1 Péter 2:9. Isten eszközeinek szolgálata kiválasztáson alapszik, ami örök időktől fogva való és az örökké valóságban horgonyzik. Ezért függetlenek Krisztus szolgái a történelem változásaitól és szeszélyeitől. Az Új Szövetség beszél a szabadításra való kiválasztásról is. Kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. 2 Tesszalonika 2:13. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Róma 8:28-29. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek elpusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az írgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Róma 9:21-23.
Ilyen és ehhez hasonló ígék nem tépelődésre és kétségbe esésre valók, hanem a keresztény embernek örömöt akarnak szerezni, s egyúttal Isten előtti meghajlásra elvezetni. Ott, ahol a hit a szenvedés kísértései között összetöréssel fenyeget, örömöt hoz. Ott azonban, ahol a keresztények Isten ellen zúgolodnak és követeléseket támasztanak, ott az íge teljes meghajlásra vezet Isten szabadsága előtt. Róma 9.20. Az ígéknek ez a két oldala jelentésekben gondolatilag nincs föloldva. Az új szövetségben nem létezik merev filozófiai tanítás, melyek szerint egyesek eleve rendeltek az üdvösségre, mások pedig kárhozatra. Igaz, hogy Pál utal erre a Róma 9.22-ben, de csupán mint lehetőségre. A kiválasztás még csak nem is végleges. A pogányok kiválasztottak és beoltottak a nemes olajfába, de ismét kitöretnek, ha nem hisznek. A kiválasztásról szóló üzenet a lelki gondozás és útbaigazítás eszköze. Ezek szerint a kiválasztásról szóló üzenet nem merev tan, hanem a gyakorlati lelki gondozás és a keresztények útbaigazításának eszköze. Hiszen a kiválasztásról tulajdonképpen csak a kiválasztott beszélhet. Aki az Istenben való hit és az Isten félelem közötti ellentmondásban úgy gondolja, hogy ő nem kiválasztott, az ezáltal már egészen határozott kapcsolatban van Istennel. A valóban ki nem választott, semmit sem tud, ki nem választott voltáról, és a kiválasztott ennek megítélésére nem illetékes. Ezért a kiválasztásról szóló tanítás sosem léphet előtérbe, hogy kiszorítsa a tiszta evangéliumot és a hit engedelmességét.

Az evangéliumi könyvkiadó gondozásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című kötetből hallhattak részletet, a kiválasztás című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istent!

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 4-én, kedden homokóra műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Dinnyi és József magyar zeneszerző és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervad virágát. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában zenélő köntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg Nagyi Bolya szerkesztésében, majd ezután válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!
3: Zenélő köntös.
4: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A nyári forróság gyerekkorom kedves emlékét, a legyező hajtogatást juttatta eszembe. Elég volt kézbe venni a színes papírból készült kreációnkat, már is mesebeli hercegnőknek éreztük magunkat, a játék hevében pedig elfeledkeztünk a kinti, igazi hőségről. Ma a legyező köré gyűjtöttem zenei példákat. A számunkra ismerős, hajtogatott vagy lapolt legyező őshazájának Japánt tartják. Japán a színhelye Puccini Madama Butterfly című operájának is. A most következő jelenetben Pillangó kisasszony megmutatja amerikai vőlegényének, Pinkertonnak azokat a kedves holmikat, amelyeket kelengyés ládikójában magával visz a mennyegzőre. Köztük van egy legyező is. Un ventaglio, mondja a szöveg. Az epizód alig érzékelhető finomsággal vetíti előre Csocsoszán végzetének árnyékát. A legyező mellett ott van a tör is, amelyhez nem ő, hanem a házasság közvetítő Góró fűz magyarázatot. Annak idején a lány apja kapta a császártól hallgatólagos felszólításként a harakiri végrehajtására. Csocsoszán majd ugyanezzel a törrel fog véget vetni megaláztatásának.

0: e un presente del Mikado a suo padre con l'invito che suo padre ha obbedito.
1: Részlet hangzott el Puccini Pillangó kisasszony című operájából, Mirella Freni és Placido Domingo előadásában. A bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. A ledező más források szerint Kínából került Japánba. Ami nem vitatott, az az, hogy Európában a 17. században kezdett népszerűvé válni, és aranykorának a francia rokokó számít, amikor a legyező nem csak divatos kiegészítő volt, hanem titkos társasági kommunikációs eszköz és egyben státuszszimbólum is lett. A 15. Lajos korabeli legyezők küllői és nyele elefántcsontból, gyöngyházból vagy teknőcpáncélból készültek, ezüst és aranyberakások vagy áttört faragásokkal díszítették. A legyező lap alapanyaga finom pergamen vagy selyem volt, amelyre miniatűr csendéletek, mitológiai és pásztor jelenetek kerültek, olyan neves művészek műhelyéből, mint például Battó vagy az ő stílusában alkotó mesterek. Időben jócskán előreugorva megjegyezzük, hogy híres magyar festők sem betették meg a legyező műfaját. Lócz Károly például nevelt lányának minden báljára új legyezőt festett, amikor pedig a kitűnően zongorázó Jakobej Lócz Kornélia a Vigadóban adott koncertet, a művész ugyancsak egy festett legyezővel fejezte ki elismerését. Ezen a tárgyon, amelyet a Budapesti Iparművészeti Múzeum őriz, nevelt lányát a zene védőszentjeként, Szent Cecíliaként ábrázolta, ugyanabban az alakban, mint amelyet a zene allegóriájaként festett meg az egyetemi könyvtár olvasó terméhez. A Jakobej Lócz Kornélia hangversenyeiről fennmaradt sajtóbeszámolók gyakran hivatkoztak pontosan az általa előadott művekre. Repertoárjának egyik kedvenc darabja volt a közönség által is nagyra értékelt Mendelssohn dal, a híres Auf Flügeln des Gesanges, a dal szárnyain, amelyet most Liszt Ferenc átiratában Bertrand Chamailloux előadásában hallgatunk meg.

0: Mendelssohn dalát Liszt Ferenc átiratában hallottuk Bertrand Chamayou előadásában. Puccini másik operájában, a Toszkában, a legyező már a cselekményben is fontos szerephez jut. A Szent Andrea templomban készülő oltárképen, a festő Cavaradossi tudtán kívül arról az Attavanti Márkinőről mintázta meg Magdolnát, aki a börtönből megszökött forradalmár Angelotti húga. Scarpia báró, Róma titkos rendőrségének a főnöke, a kép mellett talált legyezőben azonnal felismeri azt a lehetőséget, hogy ha Toszka szívében elülteti a gyanút, hogy szerelme megcsalja őt a Márkinővel, az elvakult díva vadász sólyomként vezeti el embereit a festő által rejtegetett Angelottihoz.
1: La Marchesa Attavanti, il suo stemma

A hívek által énekelt Te Deum kezdőhangjai egybeesnek Isten kárunló tervének végrehajtására kiadott parancsával és elégtételtől fűtött belső monológiával. Három zsarut és egy hintót, eredj csak, Toszka. Tre sbirri una carrozza, va

Puccini Tosca című operájának részleteit Tito Gobbi és Maria Callas előadásában hallottuk. A Milánói Scala zenekarát Victor de Sabata vezényelte. Egy olyan művel fejezzük be műsorunkat, amelynek már a címében benne van a legyező. A L'éventail de Jeanne, a Jeanne legyezője, egy gyűjteményes gyermekbalett, amelyben a név Jean Dubostra, egy párizsi művészetpártolóra utal, az ötletgazda háziasszonyra, aki gyermekbalettiskolát vezetett, és 10 zeneszerző barátját kérte fel egy-egy klasszikus formájú stilizált tánc megkomponálására. 1927. júniusában Jean Dubost stúdiójában került sor a zárt körű bemutató előadásra zongora átirat kíséretével. A gyerekek mesebeli jelmezeket viseltek, a díszleteket pedig tükrökkel kialakított színpad képtette élénkebbé. A szerzők közül Darius Milhaud, Francis Poulenc és Georges Auric értették meg a legjobban, mire van szükség. Az általuk komponált tételek egy polka, pasturel és egy rondó voltak. Egyszerű, élénk zenéjük tökéletesen illeszkedett az előadáshoz. A darabot Florence Schmidt Kermesse Bals című darabja zárta. A legnagyobb sikert Milhaud polkája aratta. A teljes változat világpremiérjére 1929. márciusában került sor a Párizsi Operában.

0: a Jean legyezője című balettből elhangzott részletekkel véget ért a zenélőköntös mai műsora. A nyári forróságban további kellemes hűsölést kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Ezekben zenélőköntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatták meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A következő percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától várjuk Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban. Friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Dínyi és József magyar zeneszerző és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervadt virágát. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, egy áldott napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 4-én kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A Bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Rádúj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap.

0: A felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a Bolozsán kormány másik 6 határozatát. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Rádúj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decembere között Rádúj István prefektus és Donása Mária Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltétják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mencsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
0: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő műsoron következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma, a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Távolugrás című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján.

Áldás békesség, a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyettet szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár. Mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közben járása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni, tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól, azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk.
Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket, kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Isten üzenete Tökész Zoltán a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hésel Gábor válogatásából, a Távolugrás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Távolugrás. Hermann Multhaupt nyomán. A hegyi tisztás szélén lakó remetét felkereste a fiatalember. Meg tudnád mutatni, melyik a boldogsághoz vezető, legbiztosabb út? Az öreg bölcs, amint ezt az öreg bölcsek tenni szokták, hosszasan elgondolkodott, majd így szólt. Az utat ismerem, de nagyon jó kondícióra van szüksége annak, aki végig akarja járni. Kiváló a kondícióm, felelte büszkén a fiatalember, és bizonyítékul megtornáztatta acélos izmait. Remek, nevetett a remete. Nagyszerű, hát lássuk csak, követni tudja a boldogsághoz vezető utat. Lassan felállva, így szólt a látogatójához. Ami szívének kedves, azt itt a tisztáson egy-egy vonallal jelölöm majd. Feltételezhetem, ugye, hogy van egy autója? Kérdezte a meglepett fiatalembert. Természetesen van. Nagyon sportos a kocsi, közölte ragyogó arccal a látogató. Akkor egyetért velem, hogy ezt 50 centivel jelölöm? És a vonalat húzva tette fel a következő kérdést. Bizonyára van lakása. Nagyszüleim rám hagytak egy örök lakást. A vonal meghosszabbodott 30 centivel. És természetesen televízió is van a lakásban. Modern emberek vagyunk. Szeretem tudni, mi történik az országban, világban, meg kell a kikapcsolódás is a munka után. Hangzott a válasz, és 50 centivel hosszabbodott a vonal. Persze, persze, mosolygott a remete. A modern embert az aktualitások inkább érdeklik, mint az örökkévalók. Kérdés kérdést követett, és a vonal egyre hosszabbra nyúlt. Végül 9,5 méter nyitett ki. Hát tessék, fordult felegyenesedve az öreg bölcs fiatal látogatójához. Tessék átugrani ezt a távolságot. Átugrani ezt? Kiáltott a kereső fiatalember. Nagyszerű a kondícióm, de világrekordot felállítani az Istennek sem tudok. De be szeretne jutni az Istennek országába, hiszen a boldogsághoz vezető utat kérdezte tőlem. Hitetlenkedve nézett a fiatalember az öreg remetére. De hát mi köze van ennek a nevetséges vonalnak a boldogságomhoz? Minél több dolgon csüng a szívünk, mondta alig látható várándítással a szent ember, annál nagyobbat kell ugranunk, ha el akarunk jutni Istenhez, a boldogsághoz. És még ennyit mondott álmélkodó látogatója okulására. Akinek szívén semmi sem csüng, annak csak egyetlen kis lépést kell tennie. Másoknak, akik az egész világot is megnyerték maguknak, hatalmasat kell ugraniuk. Ezzel kényelmesen elhelyezkedett a remete kedvenc fája alatt, és elmélyülten gyönyörködött tovább a völgy eléje táruló szépségeiben.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Távolugrás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Dinnyi és József magyar zeneszerző és előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1948-ban ugyanezen a napon született, azaz augusztus 4-én, és így szól. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervat virágát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben hírösszefoglalón következik.
0: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A Bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Rádúj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Rádúj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Augusztus 4-e, az év 216. szökőévben 217. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 149 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek augusztus 4-én.

1789. augusztus 4-én volt a csodák éjszakája. Párizsban eltörölték a nemesi előjogokat. 1903. augusztus 4-én megválasztják 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914-ben az első világháborúban ezen a napon a német haderő lerombolja Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1944. augusztus 4-én a Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik. 1965-ben megkezdik a berlini tévétorony építését Kelet-Berlinben. 2007. augusztus 4-én elindul az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek augusztus 4-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik augusztus 4-én születtek. 1521-ben ezen a napon született 7. Orbán pápa. 1805-ben ezen a napon született Sir William Rowan Hamilton, ír-angol matematikus, a Hamilton függvény névadója, a kvaterniók elméletének kidolgozója. 1868. augusztus 4-én született Frommer Rudolf, magyar gépészmérnök feltaláló. 1884-ben augusztus 4-én született Balázs Béla, Kossuth díjas író, költő, filmesztéta. 1900-ban ezen a napon született Erzsébet brit anyakirályné, 6. György angol király özvegye, 2. Erzsébet édesanyja. 1914. augusztus 4-én Törös Olga, olimpiai bronzérmes magyar tornász született ezen a napon. 1924-ben született Szabad György, Széchenyi díjas, magyar történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Kolumbán József, erdélyi matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 1951-ben ezen a napon született Némedi Mari, magyar színésznő, énekesnő és szinkronszínész. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik augusztus 4-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyiségek, akiknek haláluk évfordulója augusztus 4-ére esik. 1306-ban hunyt el Vencel, magyar, cseh és lengyel király. 1875-ben, augusztus 4-én hunyt el Hans Christian Andersen, dán, költő, meseíró. 1941. augusztus 4-én hunyt el Babits Mihály, magyar író, költő. 1959-ben ezen a napon hunyt el Révai József, Kossuth-díjas író, politikus, miniszter. 1957-ben Lazícius Gyula, lelkész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja tért vissza teremtőjéhez. 1988-ban ezen a napon Tomanek Nándor, Jászai Mari díjas magyar színész hunyt el. 2005-ben hunyt el Szabó Iván, magyar mérnök, közgazdász, politikus, 1993 és 94 között a magyar pénzügyminiszter. Ma van Venezuelában a Nemzeti Gárda ünnepnapja is.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Kecskés Csabával. Utána az Emberek zenekartól hallgattuk meg a Nyári eső című dalt. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

A mai kukta rovatunkban a csokis narancsos ízű muffin receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek. Ha 12 darabot akarunk elkészíteni belőlük, 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só.

és lássuk, hogyan kell elkészíteni. A narancsos csokis muffin elkészítéséhez lereszeljük a narancsok héját, és egy keverőtálba dobjuk. Hozzáadunk a narancsok kifacsart levéből 250 ml-t, valamint a tojást, és kikeverjük. Ezután mehet bele az olvasztott kókuszolaj, a kakaópor és a cukor. Ezekkel is alaposan elkeverjük. Beleszitáljuk a lisztet, a sütőport, a sót és csomómentesre keverjük. A tésztát egyenletesen elosztjuk 12 darab kapszlival bélelt muffin formába, és 180 fokra előmelegített sütőben 22-24 perc alatt készre sütjük.

Most pedig lássuk újra, hogy 12 darabhoz milyen alapanyagok szükségesek a csokis narancsos ízű muffinhoz. 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só. Remélem tetszett a csokis narancs ízű muffin receptje a kedves hallgatóinknak. Ha esetleg már szeretnék elkészíteni, a streetkitchen.hu weboldalán elérhető a pontos recept. Jó sütést és jó étvágyat!

0: Bukta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük.
3: Ma, augusztus 4-én Dominika és Domonkos névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Dominika női név, a Dominikus magyarul Domonkos férfi név női párja. A Domonkos férfi név a latin Dominikus férfi név magyar változata, jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mert a vasárnap neve az úrnapja, latinul Dies Dominica volt. Isten éltesse sokáig a Dominika és Domonkos nevű hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik születésnapjukat vagy más fontosabb életeseményt ünnepelnek. A következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Dinnyés József, magyar zeneszerző és előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervadt virágát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő egy órában. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnos@agnosradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő reggel 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A Bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelte a DNA Rádúj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a Bolozsán kormány másik 6 határozatát.

0: Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Rádúj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decembere között Rádúj István prefektus és Tanásza Mária Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltiltják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Krédó hitivítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma, a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Távolugrás című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján.

Áldás békesség, a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyettet szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár. Mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közben járása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni, tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól, azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk.
Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket, kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Isten üzenete Tökész Zoltán a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hésel Gábor válogatásából a Távolugrás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Távolugrás. Hermann Multhaupt nyomán. A hegyi tisztás szélén lakó remetét felkereste a fiatalember. Meg tudnád mutatni, melyik a boldogsághoz vezető, legbiztosabb út? Az öreg bölcs, amint ezt az öreg bölcsek tenni szokták, hosszasan elgondolkodott, majd így szólt. Az utat ismerem, de nagyon jó kondícióra van szüksége annak, aki végig akarja járni. Kiváló a kondícióm, felelte büszkén a fiatalember, és bizonyítékul megtornáztatta acélos izmait. Remek, nevetett a remete. Nagyszerű, hát lássuk csak, követni tudja a boldogsághoz vezető utat. Lassan felállva, így szólt a látogatójához. Ami szívének kedves, azt itt a tisztáson egy-egy vonallal jelölöm majd. Feltételezhetem, ugye, hogy van egy autója? Kérdezte a meglepett fiatalembert. Természetesen van. Nagyon sportos a kocsi, közölte ragyogó arccal a látogató. Akkor egyetért velem, hogy ezt 50 centivel jelölöm? És a vonalat húzva tette fel a következő kérdést. Bizonyára van lakása. Nagyszüleim rám hagytak egy örök lakást. A vonal meghosszabbodott 30 centivel. És természetesen televízió is van a lakásban. Modern emberek vagyunk. Szeretem tudni, mi történik az országban, világban, meg kell a kikapcsolódás is a munka után. Hangzott a válasz, és 50 centivel hosszabbodott a vonal. Persze, persze, mosolygott a remete. A modern embert az aktualitások inkább érdeklik, mint az örökkévalók. Kérdés kérdést követett, és a vonal egyre hosszabbra nyúlt. Végül 9,5 méter nyitett ki. Hát tessék, fordult felegyenesedve az öreg bölcs fiatal látogatójához. Tessék átugrani ezt a távolságot. Átugrani ezt? Kiáltott a kereső fiatalember. Nagyszerű a kondícióm, de világrekordot felállítani az Istennek sem tudok. De be szeretne jutni az Istennek országába, hiszen a boldogsághoz vezető utat kérdezte tőlem. Hitetlenkedve nézett a fiatalember az öreg remetére. De hát mi köze van ennek a nevetséges vonalnak a boldogságomhoz? Minél több dolgon csüng a szívünk, mondta alig látható várándítással a szent ember, annál nagyobbat kell ugranunk, ha el akarunk jutni Istenhez, a boldogsághoz. És még ennyit mondott álmélkodó látogatója okulására. Akinek szívén semmi sem csüng, annak csak egyetlen kis lépést kell tennie. Másoknak, akik az egész világot is megnyerték maguknak, hatalmasat kell ugraniuk. Ezzel kényelmesen elhelyezkedett a remete kedvenc fája alatt, és elmélyülten gyönyörködött tovább a völgy eléje táruló szépségeiben.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Távolugrás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a nap áhítatát. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Ráduj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Ráduj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesülésért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermán Dániel néptaloktatásról, névzenéről.
3: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
4: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan beétessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sántalmőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, már hogy számomra.
3: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méra Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztivállal személyesen?
4: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barniók járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
3: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méra Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolódni, vagy együttműködni tematikailag?
4: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor, Válaszúton, Szentkirályú, most ugye vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
3: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem nép éneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
4: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek. Meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
3: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
4: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán Válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a kemény mag az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak, és Aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk, Miklós Barninak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjésztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk rikálni. Ennyi.
3: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagybőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a szó.

Mai elhitatunk címe: Bízz a vezetőben. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 8. verse.

Ma Jeter Ann Rizaldo, Cordillera régió Fülöp-szigetekben élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Mindig is nagyon szerettem az angol nyelvet, de sosem gondoltam rá, hogy ebből a szenvedélyemből éljek. Meggyőztem magam, hogy diplomát kell szereznem, és egy cégnél kell elhelyezkednem, ha felelősségteljes felnőttnek akarom érezni magam, így kényszerből üzleti adminisztrációt tanultam. Ma már látom, hogy Isten egész idő alatt készítgetett. Az egyetemi éveim alatt kínai barátnőmnek fordítottam, és ma angol tanárként dolgozom. 10 éve már, hogy ezt csinálom, és nem csak magamat tartom el belőle, de a családomat is tudom támogatni. Isten munkája folyamatosan meglep. Néha a képzelőerő hiánya miatt, és mert irányítani akarjuk a dolgainkat, alábecsüljük, hogy mit vagyunk képesek megtenni vagy elérni. Amikor megpróbáljuk mikormányozni az életünket, elfelejtjük, hogy Isten az, aki mutatja az utat. Isten olyan utakon vezethet minket, amit soha nem láttunk, és meg sem gondoltunk. Mi csak azt látjuk, ami közvetlenül előttünk van, de Isten az egész utat látja. Bízzuk az életünket Isten vezetésére.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük türelmedet és szeretetedet irántunk. Add, hogy megosszuk szeretetedet a körülöttünk élőkkel. Ámen!

Ha az én látásom korlátozott is, bízhatok benne, hogy Isten mutatni fogja az utat. Vallja ezt Jeter Ann Rizaldo, Fülöp-szigeteken élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a tolmácsokért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Dinnyés József, magyar zeneszerző és előadó művész gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1948-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervat virágát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Ráduj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a bolozsán kormány másik 6 határozatát. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Ráduj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decembere között Ráduj István prefektus és Tanász Mária Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek

0: a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának, vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltiltják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
0: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Segítségnyújtás a háború sújtotta településekre.
9: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
8: Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét.
10: A parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Józsefői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává.
8: Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
11: Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Mártani mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni, arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger Alapítvány képviselőjével.
12: Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkon.
9: Jó.
12: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászjárási Máltai Szeretszolgálat, illetve a Bűzeláger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni egy felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
9: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászjárási Máltai Szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzelárgá Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odesszai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálnak. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itt különböző, a Bőzeláge Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy Málta van gyakorlatilag. Az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vad kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz, tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
5: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
9: Hát nagyon, nagyon pozitív, nem győznek hálálkodni, se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarország egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
12: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
9: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
8: Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzellager Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával és a gyülekezet tagjainak adományai valósulhatott meg. Mező Arnold, református lelkipásztor számolt be a részletekről. A felvétel a nyár közepén készült.
1: A Jósvafűi Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálaadó istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én. A fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldás békesség!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Jósvafői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. A 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő jósvafői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád, komfort nélküli körülmények között, jobbára az isteni ígére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már 3 vizes blokkal 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyi iskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat, és minden egyéb turisztikával, vagy a természettel, és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek, használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia földrajz szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Jósvafőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Jósvafőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő, ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező jósvafői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Jósvafő az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Huculménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, a modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
1: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
2: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Jósafői tájháznak, amit szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sétáját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
1: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
2: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79.900.000 forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszáninneni Református Egyházkerület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
1: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
2: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jászmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
1: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
2: Valóban. A gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn. Hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért. Hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek nincs veszélyben. Van Isten tisztelet, van jövőnk itt Észak-Kelet-Magyarországon is.
1: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
2: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. 3 szobában, összesen 28 férőhelyel, tehát 10-10 és 8 férőhelyel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen. Minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt. Kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. A zárt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket hál' az Úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
1: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
2: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és istentisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tárlatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
1: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen, nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
2: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos áhítattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely. És egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás ember így mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, de akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
1: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Mező Arnold református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
1: Következő vendégünk Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Nehéz megmondani, hogy a legeslegelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szóval nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott. És ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálásak vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pót nagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé, És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
2: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem droppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
2: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus otthagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkbe, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiúval eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomba jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztre feszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, Tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagypénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagypénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni. És olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
2: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolába, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggel járítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr, és akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
0: Az elmúlt percekben Telekdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelte a DNA Rádúj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a bolozsán kormány másik 6 határozatát. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Rádúj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decemberek között Rádúj István prefektus és Tanásza Mária Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodásra.

0: megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltétják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamos Falvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: SOS. SOS.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió SOS rovatában. Mai műsorunkban egy rendkívüli és inspiráló élettörténetet hoztunk el Önöknek. Vendégünk Keszeg József Arnold kántor, akit eddig lelkeket emelő szolgálatáról ismerhettünk, ám most egy teljesen új, lenyűgöző hivatás felé tart, arra készül, hogy hivatásos pilóta legyen. Bár a szárnyalást már motor nélküli repülőgépek fedélzetén vitorlázokon kezdte el gyakorolni és kitapasztalni, most a nagygépes pilótává válás útján halad. Vajon hogyan kanyarodott a templomi orgonától a kifutópálya felé az élete? Mi adta meg a végső lökést ehhez a magassági kalandhoz, és milyen megismételhetetlen élményekkel gazdagodott eddigi útja során? Nem mellékesen pedig kik voltak azok? A segítő kezek és baráti lelkek, akik kiálltak mellette, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Tartsanak velünk, mert most minden kiderül. Következzen a vele készített beszélgetés.

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát láttam, hogy hát készülsz pilótának. És akkor úgy meglepődtem, hogy hűha, hát az elég sokba kerül, meg bizonyos gondolatok átfutottak az agyamon, hogy hát vajon az mennyibe is kerülhet, vajon hogy lehet valaki, hogy juthat valaki oda, hogy pilóta legyen. Tehát mindezek a dolgokra, hogy nem csak én vagyok kíváncsi, gondolom, hogy a hallgatók is kíváncsiak lennének, hogy mivel jár az, hogyha valaki pilótának készül.
1: Hát igen, általában a pilóták úgy vannak, hogy ilyen gyerekkoruktól már jön ez az álom, és próbálják megvalósítani. Én is így voltam, hát olyan 7 éves korom óta volt ez az álom. 7 éves korom óta akartam pilóta lenni, csak mindig ez volt, ahogy te is mondtad, az anyagi dolog. Közben aztán idővel kiderült, hogy a Wizz Airnek van egy lehetősége, van egy saját akadémiája, ami által természetesen egy nehéz felvételi után, hogyha bejutsz, egy úgymond minimálisabb összeget ki kell nekik fizes, ők iskoláztatnak, illetve a többi része az összegnek majd szépen le lesz vonva a fizetésből. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség minden fiatalnak, anyagi szempontból is.
0: Hogy jutott hozzá el ez az üzenet, vagy hogy kerültél el a Wizz Airhez, hogy egyáltalán ott, tehát hogy jelentkeztél oda?
1: Én nekem már a repülőtársaság elég régóta az álmaim része, nem csak, hogy mint munka, hanem azért is, mert én először, amikor nagy gépet láttam, az épp pont egy Wizz Air gép volt. Bátyám a Marosvásárhelyi reptéren dolgozott, meglátogattuk, illetve akkor szállt le egy gép, az volt az első gép, amit megláthattam közelről, és azóta így videókat néztem a Wizz Airről, YouTube-on egy csomó videót így repülőkről, de főleg Wizz Airről kerestem. Akkor nem is tudtam, hogy léteznek géptípusok, stb. Hanem

0: Azt mondtam, hogy ezek vizergépek is annyi. És azután, mikor még így érdeklődtem, mikor még olvastam a vízerről egy csomó dolgot, azután derítettem ki, hogy van ennek egy akadémiája.
1: És mondtad már, hogy gyerekkorod óta álmod volt ez. Hogyan látod ezt gyerekként?
0: Gyerekként egy annyit, hogy hát jelentkezek egy iskolába, mint egy egyetem, vagy liceum, vagy hasonló, és azután megtanítanak, és megyek pilótának. Akkor természetesen gyermekként nem is gondoltam én olyanra, hogy anyagi dolgok, vagy sok pénzbe kerülne, hanem ők megtanítanak, és én megyek. Abba a korban még nem gondol az ember így az anyagi háttérről. És 16 éves koromban jött egy ilyen lehetőség itt nálunk Romániába. A repülőklubnál van lehetőség repülni, és természetesen ingyen repülni, ami Európában ez az egyedüli hely. Fel kell iratkozni, minden januártól februárig vannak az iratkozások, az országban, a nagyobb városokban vannak repülőklubok. Én a Marosvásárhelyi repülőklubnál iratkoztam be vitorlázó repülőképzésre, és 2 év alatt megszereztem a vitorlázó repülő licenszemet. Jelenleg is, mikor az időm megengedi, repülgetek. És ez egy nagyon jó kezdet erre a mesterségre, erre a szakmára.
1: Azért milyen volt mondjuk az, hogy fent lenni az égbe? Először gondolom, hogy nem egyedül mentél fel, nem egyedül voltál mondjam egy ilyen vitorlázó repülővel. Milyen élmény volt számod a legelőször, amikor így fent voltál, mondjuk valakivel? És utána milyen volt az, amikor egyedül már voltál? Meg gondolom voltál egyedül is, hogyha, tehát vezettél már ilyen repülőt, vitorlás repülőt.
0: Igen, természetesen az első repülések nem egyedül történnek, sőt az első 1-2 repülés az úgy történik, hogy úgymond egy ilyen sétarepülésként dolgozzuk fel, hogy legyen időnk még bámulni a tájat, mert azután jön a haddelhad, azután jön a képzés része, ami eléggé bonyolult, szóval meg kell tanulni, már nagyon nehéz, csak hogy egyenes vonalba repülj, és ne dőlj el jobbra-balra. Az első repülések, ahogy mondtam, oktatóval voltak, és azután szépen lassan kezdődött a képzést. Kezdődött, hogy meg kellett tartsuk, hogy egyenesen menjünk. A kanyarok, mivel az is elég bonyolult, nem csak egy kormány van, ott vannak pedálok is, kanyarba botkormányt, illetve pedált is kell használni. Kell tartani a sebességet, konstans 100 km/h a mi vitorlázó repülő típusunkon. Azután jön pedig persze a felszállás, illetve a leszállás, és ebből áll az iskolakör. Konkrétan felszállsz, 4 fordulatból megkerülöd a repteret, illetve leszállsz a pálya másik felére.
1: És ehhez gondolom hozzátartozik az is, hogy kell figyeld a műszerfalat is, ugye az is neked jelzi, hogy hogy állsz a levegőbe, mint vagy.
0: Természetesen, szóval ez itt, hát van ez az angol szó, ez a multitasking. Ez nagyon bonyolult dolog, kell közben beszélj a rádión, a toronnyal, kell figyelj ki, hogy nehogy mondjuk belemenj egy másik gépbe, vagy valaki ott legyen neked az útba, kell figyeld a műszerfalat, és természetesen, hogy hogyan irányítod azt a vitorlázó repülőt. És ami különleges itt, hogy nem olyan, mint a sofőrsuli, hogy az után repülsz egyedül, amiután megszerezted a licenszedet, vagy sofőrsuliban a jogosítványodat, hanem itt, amielőtt megszereznénk a licenszünket, mi egy bizonyos órát le kell repüljünk egyedül. És nekem az első egyedüli repülésem egy nagyon különleges élmény volt. Általában felkészítik a diákot, felkészítik a tanoncot, hogy jó, akkor holnap, hogyha jól fogsz repülni velem, akkor azután fogsz egyedül menni. Na, nálam nem így volt. A mi vitorlázó repülőtípusunknak úgy van a beosztás, hogy a diák előlül, és az oktató mögötte, azaz tandem felosztás. És repültünk, azt hiszem, hogy aznap 4 iskolakört repültünk, az oktató minden leszállás után kiszállt, mert mindig mondta, hogy kényelmetlen az a párnája, igazítsa meg. Ugyanúgy a 4. leszállás után is kiszállt, ott igazította a párnáját, stb. És eljött a felszállás ideje. És egyszer csak látom, hogy kívülről, nem ült be már a vitorlába, ráncsukja az ajtót, és integet kívülről, és akkor már fel kellett szállni. Nagyon jó volt, nagyon szabad érzés. Eszméletlen, nem lehet semmivel sem összehasonlítani. Mai napig, amikor repülök, amikor felszállok a levegőbe, elfog egy olyan érzés, ami máshol sehol sem tud. És A legnagyobb izgulás a leszállásnál volt, ugye bár minden repülésnek a legkritikusabb része a leszállás, de hál' Istennek jól sikerült az is.
1: Tisztázzuk egy kicsit a hallgatók előtt azt is, hogy különböző vitorlázó gépek vannak. Látom, van motorral és van motor nélkül is. Te milyennel kezdted, vagy milyen próbáltál ki eddig? Mind a kettőt kipróbáltad?
0: Igen, hogyha nagyon részletesen veszük, akkor még három részre is osztható. Kettő típusú motoros van, és egy típus motor nélkül, de a motor nélkül itt is fel lehet osztani több részbe. Amikor már a performance részére osztodunk, akkor a motor nélküli az lehet egy iskolázó, vitorlázó repülő, ami jó mindenre, azaz lehet vele iskolaköröket, műrepülést, vagy akár távrepülést is repülni, illetve vannak a külön performance vitorlázók, amik külön vagy távrepülésre, vagy műrepülésre vannak. Illetve a motorosokból is kettő típus van. Az egyik, aminek erősebb motora van, és képes felszállni magától, illetve van az a típus, amelyiknek van motora, de felszállni nem tud, nincs annyi ereje, csak levegőben tudja tartani magát, mondjuk távrepülés esetén, hogyha nincsen már olyan kondíció, hogy az ember haza tudjon érni, akkor a motor segítségével hazaérhet. Én a klasszikus motor nélküli vitorlázóval repülök, és több típuson is, de egyiknek sem volt motora.
1: Mit szólsz akkor már hozzá, hogyha már a repülés témájában vagyunk, mit szólsz a sárkányrepüléshez? Azt kipróbáltad-e?
0: A sárkányrepülést nem. Gondolkoztam majd, hogy kipróbáljam. Kíváncsi vagyok. Az a helyzet, hogy ott még nagyobb csend van, mivel ott nem repülsz olyan nagy sebességgel. Természetesen a vitorlázó repülő és a kisgép között is óriási a különbség. Repültem kisgéppel is, mint utas. Hát ott mindig van egy zaj, az a, természetesen a motor, amelyik ott zúg a füledbe, van egy ilyen vicc a pilóták között is, hogy a kisgépbe ott elől az a motor, az a légcsavar, az egy ventilátor a pilótának. Az, hogyha repülés közben megáll, akkor a pilóta elkezd izzadni.
1: Azt hiszem, hogy az utasok is elkezdenek izzadni a pilótával együtt.
0: Természetesen, de ezt nem szabad átadni, és mindig arra készítenek, mindenre felkészítenek bennünket. A motor nélküli vitorlának is, vitorlázónak is kettőfajta lehetőség van, hogy feljuttassanak minket a levegőbe, felhúzhatnak repülővel, vagy akár csörlővel. A csörlő ez egy olyan eszköz, akkora, mint egy kamion, és van kettő ilyen nagy kerek tambúrja az oldalán, a pálya másik végébe van, mi a pálya másik végébe vagyunk, és egy traktor, vagy akár egy autó kihúzza nekünk szépen azt a kábelt, nagyjából ilyen 1000 méternyi hosszú kábelt, mi azt becsatoljuk a vitorlához, és az a csörlő, az elkezdi feltekerni ezt a kábelt, és akkor szépen, mint egy kisgyerek, ahogy felhúzza a sárkányt, ugyanúgy felhúz minket is a csörlő, de a csörlő által nem szerzünk olyan nagy magasságot, tehát mondjuk olyan 300 és 400 méter között. Ez a kábel hosszúságától is függ.
1: De mondjuk attól is függ, hogy kihasználhatjátok a meleg levegő érdését, a felhőknek az állását, ugye, hogyha nem tévedek.
0: Igen, ez a távrepülés. Persze a földről valahogy csak fel kell jussunk, hogy fogjunk ennek neki. Igen, a távrepülés is egy nagyon vagány dolog, de az is nagyon izgalmas. De hogyha felnézünk az égre, sokszor látjuk azokat a szép, puha bárány felhőket. Na, azok a felhők kellenek nekünk, és az a lényeg, hogy hát természetesen a felhők úgy alakulnak, hogy a meleg levegő, illetve a páratartalom felemelkedik a földről. Na, mi megyünk szépen a felhő alá, és ahogy az a levegő emelkedik, az emel minket is. És akkor mi a műszer falon látjuk, hogy hoppá, itt nem csökken a magasságunk, hanem nő, igen. És akkor szépen is spirálozunk, körbe, karikába megyünk a felhő alatt, és felemelkedünk a felhő alá. Ez lehet 1000 métertől, lehet mondjuk olyan 3000 méterig is feljuthatunk, ez attól függ, hogy a felhő milyen magasságon van. És akkor a távrepülés abból áll, hogy felemelkedünk a felhő alá, azután megyünk a következő felhőig, ugyebár nincs motorunk, úgy csökken a magasságunk, megint kapunk egy felhőt, megint emelkedünk, és így
1: és
0: tovább.
1: Mindig.
0: Igen, vannak olyan helyzetek, hogy megyünk, látjuk, hogy kezdenek elfogyni a felhők, na akkor megyünk visszafele, de elfogynak teljesen. És ugyebár nekünk nincs motrunk, le kell szálljunk. És mi meg vagyunk tanítva, hogy hogyan kell kiválasztani egy jó telket, ahova leszállunk. Mondjuk egy frissen learatott búzatábla, vagy egy tárcsázott akármilyen határi föld, és mikor még nagy a magasságunk, kiválasztjuk ezt a telket, szépen oda leszállunk, utánunk jönnek az utánfutóval, leszedjük a szárnyakat a vitorlázó repülőnek, felúzzuk a testet az utánfutóra, illetve a két szárnyat így párhuzamosan a vitorlázó teste mellé, visszavisszük a repülőklubhoz, másnap reggel összeszereljük, és jöhet a következő repülés.
1: Tehát akkor most az eddig beszélgetésünkből, hogy kiderült az egyik az, hogy kell körülbelül 1 kilométer, hogy felszálljon a gép. 1 kilométer távolság, ha jól értettem, az a csörlő 1 kilométerre, tehát 1000 méterre, vagy?
0: Igen, nagyjából ez lehet ilyen 800 méter is. A lényeg, hogy a vitorlázó az olyan 5 méter után már a levegőben van, de nem eléggé. Minket minden vészhelyzet esetre felkészítenek, mert történhet olyan, hogy 20 méter magasságban elszakad az a kábel, és akkor mit kell csinálni, hogy biztonságosan leszálljunk? Milyen métertől megyünk, szállunk le előre, milyen métertől, milyen magasságtól fordulunk vissza, hogy szálljunk le. Ezt is jól meg kell nézni, mivel természetesen a pálya nem végtelen, és bármikor elfogyhat.
1: Tehát vannak dolgok, amiket érdemes megtanulni és érdemes tudni, mondjuk olyan valakinek, aki ehhez hozzá akar kezdeni. Viszont te tovább léptél akkor egy lépéssel, ha jól tudom, mert most már nem csak ilyen vitorlázó repülőgépet akarsz vezetni, hanem nagyobb gépeket is. Na ez, hogy jutottál el idáig? Ez egy érdekes dolog lehet, hogy tehát ma holnap, amikor meghívlak legközelebb ide, már egy pilótával fogok beszélgetni lehet.
0: Igen, reméljük. Úgy volt, hogy minden évben nekem feljött ez az álom, hogy én pilóta akarok lenni, én nagy gép pilóta akarok lenni. Nos, feljött, de mindig az volt, hogy nem olyan az anyagi helyzet, akkor nem. Na és akkor tavaly nyáron repültem, már megvolt a vitorlázógép licenszem, de még nagy géppel nem repültem. Tavaly nyáron repültem először nagy géppel. Egy repülőtársaság járat volt Marosvásárhelyről Budapestre, és amikor megláttam, így nagyon közel meg tudtam érinteni a gépet, és beültem az ülésbe, és felszálltunk. Én azt mondtam mindenkinek Budapesten is, csak azon járt a fejem a repülőgépen is, hogy én pilóta akarok lenni, és erről nem fog most már senki sem lebeszélni, és akármit kell megcsinálok, de én pilóta akarok lenni. Hazajöttem, mindenkinek megint elkezdtem mondogatni, hogy pilóta akarok lenni. Közben kiderült, megismertem egy fiút, aki kolozsvári, velem egy idős, és ő már első tiszt, ő már pilóta a Wizz Airnél. Elbeszélgettem vele, adott pár tanácsot, és akkor a család is, mikor látta, hogy nagyon-nagyon, hogy erről nem lehet úgymond lebeszélni, és nagyon akarom, akkor azt mondták, hogy figyelj ide, összeülünk, és segítünk, anyagilag támogatunk bármiben, hogyha ez az álmod, hogyha ezt akarod elérni, akkor mi ott vagyunk melletted, és segítünk neked. És akkor így indult, feliratkoztam, szépen elkezdtem készülni már, amikor hazajöttem Budapestről, már lassacskán elkezdtem készülni a felvételire. Október közepén jelentkeztem, illetve a felvételi az 5 fázisból áll. Október végén írtam meg az első vizsgámat, az első fázisa a felvételének, ami online volt. Matek, fizika és egy csomó ilyen ügyességi teszt, meg ilyen multitasking, amiről beszéltem az előbb. És hát erre az eredményre sokat kellett várjak. Várakozással telt el a karácsonyom, az új évem, és január 6-án kaptam meg a választ, hogy igenis sikerült az első fázis, és rá pár napra már következett a második fázis, ami egy pszichológiai teszt volt. Hát ez ilyen 3 órába telt, nagyjából ilyen 400-500 kérdésből állt. Nem volt nehéz, csak fárasztó egy kicsit azokat a kérdéseket megválaszolni, mindent elolvasni, természetesen minden angolul folyik. És azután jött a következő 2 fázis, ami már fizikai jelenlét volt. Kaptam egy meghívót Budapestre, a repülőtársaság tréning bázisára, és a 3. fázis az abból állt, hogy 4-4-en voltunk egy csoportban, és kaptunk egy feladatot, és azt meg kellett oldani. A fő lényeg, hogy jól kell kommunikálni, nem szabad főnökösködni, és nem szabad leszólni a másikat. Ők arra törekszenek, hogy olyan embereket vegyenek fel, akik nagyon jók csapatmunkából, és megértik a csapattársukat, és talán, hogyha nem értenek egyet, akkor emberiesen, kedvesen tudnak egy véleményt mondani. És azután aznap már megtudtuk az eredményt, és ugyanazon a nap volt egy végső interjú a felvitelizőkkel.
1: És ezek szerint mind sikeres volt?
0: Hál' Istennek, igen. Aznap már megtudtam az eredményt, hogy bejutottam. Hát óriási boldogság, öröm töltött el, hívtam a családomat, mindenki nagyon-nagyon örült, sokat meg is sirattam, így örömkönnyeket. Hát nem láttam, de hallottam, hogy elérte őket az, ugyanúgy az izgalom.
1: Hát mindenképpen nem semmi. Mégis hány évet tart egy ilyen képzés, vagy mennyi ideig? Mert még mindig képzés alatt vagy, gondolom, vagy még mindig a képzéshez hozzákezdtetek, vagy még nem?
0: Még nem kezdtünk hozzá. Október 12-én fogom kezdeni. A képzés a repülőtársaság leírása szerint 18 hónaptól eltarthat 24 hónapig. Nos, ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán történik a képzés nagy része, ahol egy kicsi gépen fogunk tanulni, elméletet fogunk tanulni. Az első 3 hónap az csak elméletből fog állni, de olyan durván, olyan 2 év lesz Nyíregyházán. Ez attól függ, hogy mennyire lesznek elérhetők a repülőgépek, mert ugyebár kell javítani, sokkal nagyobb a biztonsági óvintézkedés a repülőkön, mint egy autón, mert akármi történik, nem olyan, mint a kocsi, hogy félrehúzunk, hanem a levegőbe vagyunk, és ott fel kell készülni minden lehetséges helyzetre. Szóval nagyjából olyan 2 év Nyíregyházán, ami után még jön egy type ratingnek nevezik, meg kell tanulni a repülőgép típuson repülni. Ugyebár a Wizz Airnek Airbus A320-as családja van, és ezen a típuson meg kell tanulni repülni, és el kell menni egy helyre, ahol olyan szimulátor van, amelyik így mozog, és minden valós helyzetet tud szimulálni, és itt minden helyzeten átmegyünk, és megtanítanak, az még olyan 2 hónap nagyjából.
1: Jó hallani ezt, főleg azt, hogy olyan lelkesen beszélsz ezekről a dolgokról, de milyen volt számod az, amikor megláttad, hogy a nagy repülőgépnek a műszere az nem olyan, mint a kicsi repülőgépeknek a műszere. Tehát ott több mindenre kell figyelni, tehát a multitasking, nem tudom, az jobban szétszórottabb kell legyél, vagy nem tudom, hogy nem szétszórt, hanem hát jobban kell összközpontosítsál több mindenre.
0: Természetesen, hogyha vitorlázó géphez nem is tudjuk hasonlítani annyira nekünk, ami elektronikai műszer, az egyedül a rádió, illetve egy jeladó a toronyból, hogy tudnak minket követni, és egy picike akkumulátor van benne. Na, nagy gépen sokkal több van, főleg az Airbus család az arról híres, hogy van egy ilyen megnevezés angolul, hogy fly-by-wire, ami azt jelenti, hogy te adod a parancsot a gépnek, az átmegy a gép számítógépébe, és onnan adja a parancsot a többi műszernek, hogy mit csináljon. Én nem mondanám ezt hátránynak, és a másik dolog, hogy ott 2 pilóta van egy pilóta fülkében. 2 összedolgozunk, és sokszor egy nagy segítség is, mert általában mindig úgy van, hogy a pilóták a felszállást és a leszállást természetesen a pilóták végzik, azután ők csak a parancsot adják a gépnek. És sokan viccelnek, hogy a pilóta az informatikus, ez nem úgy van, mert bármilyen helyzet van, bármilyen vészhelyzet van, a pilóta kell ezt megoldja. Bármi van, ott kell legyen minimum 2 pilóta, a pilóta fülkéből, hogy ezt megoldják, de felszállás után rövid időre már az automata pilótát bekapcsolják. És ez nem feltétlenül a kényelemért van, mivel egy ember nem tudja tartani órákon keresztül ugyanazt az egyenes vonalat, mint például egy műszer, egy számítógép, mondjuk.
1: Mondd el nekünk azt, hogy mi a gond a felszállásnál és a leszállásnál? Ezek azok a kritikus pontok, ha jól tudom, a repülőgépnél, a felszállás és a leszállás.
0: Igen, hogyha például beszélnénk a repülés legveszélyesebb pontjáról, sokan kérdik, hogy jó, akkor melyik az a legveszélyesebb része a repülésnek, és akkor sokszor azt szoktam mondani nekik, hogy hát az út a reptér fele, mivel a repülés az nagyon biztonságos jelenleg, és még biztonságosabb lesz a jövőre nézve. Hát igen, a felszállásnál azért természetesen történhetnek dolgok. Van, hogyha nézünk videókat, ilyen-olyan felszállási videókat, pilótafülkéből teli van az internet, főleg az én telefonom, mindig van egy ilyen, hogy elhangzódik egy ilyen, hogy V1, V1, ami azt jelenti, hogy na ez a sebesség a döntő sebesség. Ott ki van számítva, hogy na ettől a sebességtől most hirtelen eldöntheted, hogyha valami probléma van, itt még meg tudsz állni a pálya végéig, hogyha nem, akkor azt elhaladod, és azután már kész, bármi jön, megáll egy motor, muszáj folytatni a felszállást, és nem tudsz megállni. De ami ugyanúgy egy nyugalom az utasokra nézve, egy repülőgép simán el tud repülni egy motorral is. És a leszállásnál, hát ott bármikor jöhet egy-egy ilyen nagy szél, amelyik hirtelen megüt, de nincsen semmi probléma, mert olyankor van egy ilyen megoldás, mint egy eljárás, úgy nevezik angolul, hogy go around, ami azt jelenti, hogy gázt adunk a motornak, illetve még egyszer megkerüljük a pályát, és szépen leszállunk. Ha az sem sikerül, akkor még egyszer, mert az üzemanyag úgy van kiszámolva, hogy pár ilyent meg lehet csinálni, illetve ha nem jön össze, akkor egy másik reptérre, még simán egy legközelebbi reptérre el lehessen jutni.
1: Szóval a szél, és ha jól tudom, a madarak, ezek az ellenségei a gépnek.
0: Igen, de a madaraktól is attól függ, hogy mekkora. Egy kisebb madár az nem szokott okozni kárt. Voltak olyan esetek, hogy egy kisebb madár bekerült valahogy a motorba repülés közben, általában felszállás vagy leszállás közben, mivel ott fent 10.000 méteren nem nagyon repülnek. És hát igen, kisebb madár nem csinál, mondjuk egy ilyen nagyobb darab gólya már keményebb károkat okozhat, de ilyenkor mindig megvannak a saját eljárások, amiket nem tudok én sem pontosan majd, amikor még visszajövök pár év múlva, akkor mondjuk elmondhatom, elmesélhetem azokat is, amit én is megtanultam.
1: Hát gondolom, vannak a dolgok is, amiket nem mondhatsz el, igaz?
0: Természetesen.
1: És mi a helyzet? Ugye a repülőnek van egy fekete doboza is, ezt indítjátok el, vagy ez már el van indulva, eleve elindul, ahogy beindul a gép, az már rögzíti az adatokat, hogy mi történik a gépen.
0: Igen, ez mindig működik. És nem csak egy, hanem kettő fekete doboz van. Egy fekete doboz, ami az az érdekesség, hogy nem is fekete, hanem narancssárga színű. Csak úgy hívják, hogy fekete doboz. Kettő darab van. Az egyik az rögzíti az összes beszélgetést a pilóta fülkébe, és akkor sokan azt gondolják, hogy hát jó, a pilóta leveszi a fejhallgatóját a mikrofonjával, és akkor nem hallatszik semmi. Nem, mivel van ilyen mikrofonokkal van felszerelve az egész pilóta fülke, szóval ott bármi beszélve van, az fel van véve a fekete dobozba, illetve a másik az összes repülési paramétert méri, hogy mi történik, hogy mit lát a számítógép, az oda mind rögzítve van.
1: Hát végül is ez abban az esetben, ugye, hogy Isten őrizzen, ha valami történik, akkor az alapján meg tudják állapítani, minek következtében történt a baleset, gondolom.
0: Igen. És ezek úgy vannak felépítve, hogy bármi történik, azért maradjon meg épségben. Van egy nagyon vagány sorozat, ami erről szól, és ott sokszor így összetörnek ezek a fekete dobozok, de annyira képzettek az emberek, hogy elég könnyen össze tudják ezeket rakni, és meg tudják javítani, úgyhogy hallgatható legyen ezek a paraméterek, vagy akár a hangfelvétel.
1: Ez is érdekes lehet. Hogyan kötöd össze a hittel, a kereszténységgel? A repülést.
0: Először is engem a Jóisten segített meg ezen az úton, és egy olyan öröm számomra, hogy jelenleg is szolgálhatok Isten nevében, jelenleg, ahogy kántor is vagyok. Egy csomó tapasztalat van, jó tapasztalatom volt, és úgy vagyok vele, hogy mindig mindenben ő segít meg, és bármilyen akár öröm, akár nehézség, ő ott van, és persze természetesen bízok a technológiában, de legjobban és legfőképpen a ő Istenben bízok, hogy ő segít meg, és ő adja mindig azt az erőt, nem csak nekem mondjuk, hanem mindenkinek, és azt az erőt, és azt a sok segítséget, ami mondjuk mindennapi életbe, vagy akár a repülésbe is történik. Én neki vagyok a leghálásabb, hogy így alakult az életem, hogy jelenleg van.

Műsorunk végéhez értünk, hallhattuk Keszeg József Arnold kántor vallomását arról, hogyan lépett rá a pilótává válás rögös, de csodálatos útjára, a motor nélküli repüléstől egészen a nagygépes álmok dédelgetéséig. Ennyi fért SOS rovatunkba, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is a viszont hallásra.

SOS. SOS.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Ráduj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a bolozsán kormány másik 6 határozatát. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Ráduj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decembere között Ráduj István prefektus és Donasa Maria Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítésére

0: készítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesülésért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszterelnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának, vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltiltják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
0: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László, református lelkipásztor, áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Közösség című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 34. Zsoltár 16.-17. verseiből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosz tevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy szem előtt vagyunk. Kamerák követnek. Gépeink mikrofonja folyamatosan hallgat minket, és a világhálónak köszönhetően folyamatos adatgyűjtés folyik rólunk. Ezzel szokásaink, érdeklődési körünk, világnézetünk, gondolkodási módunk és még nagyon sok adat elérhető rólunk. Sőt, követni lehet minket, hogy merre járunk. Van ennek sok jó, de ugyanakkor rossz oldala is. Hiszen nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal figyel és ismer bennünket. A jó szándékú tudás segít, gyógyít. Ezért fordulunk a bennünket meghaladó kérdésekkel szakemberekhez, vagy tárunk fel kényes ismereteket magunkról orvosoknak. De ha valakit rossz szándék vezet, minden adat rólunk célponttá tehet. Mennyei atyánk minket teljes megfigyelés alatt tart, még gondolatainkat is ismeri. De ez nem riasztó, hanem megnyugtató. Nem vagyok magamra hagyott gyermek, még akkor is, ha tőle elpártoltam, vagy néha elrejtőzök, és azt hiszem, hogy senki sem lát. Milyen jó, hogy nem fordít nekem hátat sértődötten, hanem tovább is féltő szeretettel kíséri minden rezdülésemet. Tiszteletben tartja, hogy független akarok lenni tőle, de mivel tudja, mennyi veszély vesz körül, titkon folyton nyomomban van. Egyik testvére mesélte, hogy a tengerparton nyaralva családjával természetesen állandóan szemmel tartottak is gyermekeit. Egyszer az egyik elindult önfeled kíváncsiságától ösztökélve, ő pedig rögtön nyomába eredt, tőle kissé távolabb maradva. Nem szólt rá, mert látni akarta, mikor jön rá, hogy túl messze ment el, és teljesen eltévedt. De gyermeke csak ment, ment, nézelődve a sok ember között a parton, olyan sok ideig, hogy végül apja elégelte meg, és rászólt, hogy te tudod, hogy mit teszel? Mennyei atyám szeme, füle folyamatosan felénk van fordítva. Szeretve követ. Kísér minket az eltévedetteket. Közelünkben van, amikor belefeledkezünk elfoglaltságainkba, vagy azt hisszük, ő nem is létezik. Várja, hogy szólítsuk. Kiáltsunk, ha ráébredtünk arra, hogy jelenlétére van szükségünk, vagy éppen megmentő segítségére. Megmentő segítsége Jézus által jött be a világunkba, neve ezt jelenti szabadító. Atyánk neve pedig a vagyok, ami az ő folyamatos jelenlétére utal. Segítő jelenléte azt is magával hozza, hogy a megfelelő időben azoktól is megment, akik az információt, a tudást rossz szándékkal használják. Az Úr orcája gonosz tevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Mert a bocsánat nem csak a terhelő adatok törlését jelenti, hanem miután sokáig időt és lehetőséget adott atyánk a hozzávaló visszafordulásra, hosszan tartó türelme után a rossz indulatban megrögzöttektől is mind elveszi szabadságukat. Ézsaiáson keresztül ezt így üzente meg a 65. rész 24. és 25. versében. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén,
így szól az Úr. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy számon tartasz engem mindig, jó indulattal, szeretettel. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink röviden. A szabadulás reménye. Asszisztens képzés a kolozsvári református kollégiumban. Több mint 30 keresztényt öltek meg Nigériában. Megújult orgonával ünnepelték a buzai református templom fennállásának 20. évfordulóját. És most következzenek a részletek. A szabadulás reménye a Keskeny út misszió zárónapja Tusványoson. Július 25-én szombaton 11 órakor vette kezdetét az idei Keskeny út fesztivál misszió utolsó napja Tusványoson. A sátor alatt összegyűlt résztvevők zenés ráhangolódással készültek a közös alkalomra, miközben rég nem látott barátok találkozásának öröme is különleges hangulatot adott a délelőttnek. 11 óra 30-tól Szász Tibor András nyugalmazott lelkipásztor a Keskeny út fesztivál misszió önkéntese tartott áhítatot. Ige hirdetésének alapjául a Sámuel első könyvének a 25. fejezete Nábál története szolgált. A lelkipásztor rámutatott, Nábál életét a vagyon szeretete és a gőg határozta meg. A gazdaság iránti szenvedély önzési mértéktelenségé és lelki vakságá torzult, amely végül rabságba taszította. Az ige hirdetés arra hívta fel a figyelmet, hogy mindnyájan szembesülhetünk azzal a kísértéssel, amikor úgy érezzük, nekünk minden jár. A Nábál név jelentése ostoba, bolond, semmilekelő, figyelmeztetés arra, hová vezethet az Istentől elszakadt élet. Eljön azonban a kiózanodás pillanata, amikor az ember kénytelen szembenézni önmagával és felismerni, minek vagy kinek a rabjává vált. Az evangélium azonban reménységet kínál, Krisztusban van szabadulás ebből a nábáli életmódból. A lelkipásztor arra bátorította a hallgatóságot, hogy merjenek elindulni ezen az úton, és másokat is segítsenek megtalálni a szabadulás lehetőségét. Jézus szavai ma is bátorítanak, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, ahogy olvassuk ezt a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 30. versében. Az áhítat zárásaként azt kívánta részvevőknek, hogy életükben olyan szenvedélyek kapjanak helyet, amelyek építik embertársaikat és a világot. A zárónapon sem maradt el a láthatatlan színház, amely az elmúlt napokhoz hasonlóan különleges lelki élményt kínált az érdeklődőknek. A Keskeny út csapata Isten ígéjén keresztül vezette végig a résztvevőket egy belső utazáson, amelynek középpontjában Jézus boldogmondásai álltak. Az alkalom arra emlékeztetett, hogy az igazi boldogság nem a földi javakban vagy a külső sikerekben rejlik, hanem Isten közelségében, az alázatban, az irgalmasságban, a tiszta szívben és a békességre törekvő életben. Az idei Keskeny út fesztivál misszió záranapja, így a reménység, a gyógyulás és az újrakezdés üzenetével búcsúzott Tusványostól, megerősítve mindazokat, akik nyitott szívvel keresték Isten közelségét. Államilag támogatott általános orvosi asszisztensképzés a Kolozsvári Református Kollégiumban. A Kolozsvári Református Kollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre posztliceális asszisztensképző osztályba. Ha érettségi után egy biztos értékálló és segítő hivatást szeretnél, szeretsz tanulni, támogató, keresztény szellemi környezetben, akkor várják a jelentkezésedet. A szak megnevezése általános orvosi asszisztens szak akkreditált, államilag támogatott tandíjmentes. Oktatási mód, nappali tagozat, képzési idő 3 év, 6 fél év. A beiratkozás részletei
2026. július 14-e és augusztus 29-e között lehet beiratkozni. A dossziék leadásának helyszíne a Református Kollégium épülete, Kolozsvár Mihály Kogelnicsánu, azaz Farkas utca 16 szám a könyvelőségen. A felvétel egy személyes motivációs beszélgetés alapján történik szaktanárok és lelkipásztorok jelenlétében. A felvételi időpontja 2026. szeptember 2-a szerda délelőtt 10 órakor. Legutóbb több mint 30 keresztényt öltek meg Nigériában. Vasárnap legalább 30 keresztényt öltek meg egy nigériai faluban. Kaduma államban elkövetett támadás során. A Truth Nigeria jelentése szerint több támadásra hivatkozva az áldozatok száma valójában meghaladhatja a 60-at is. Az International Christian Concern, ICC beszámolója szerint fegyveresek hatoltak be Naridon faluba, és tüzet nyitottak az otthonaikban tartózkodó emberekre. Több házat is felgyújtottak, miközben a lakosok a mezőkre menekültek. A Building Zion nevű szervezet jelentése szerint a támadások órákon át egészen kora reggelig tartottak, anélkül, hogy biztonsági erők vagy a kormányzat bármilyen módon reagált volna. Minden hónapban eltemetjük sajátjainkat, nyilatkozta az ICC-nek Stephen Hajara, a Kauru helyi önkormányzati képviselő testület szóvivője. Múlt hónapban 11 embert temettünk el, köztük gyermekeket is, most pedig újabb tömeges temetés következik 30 áldozattal. Elég volt, kérjük, siessenek a segítségünkre. A közösség egyes tagjai szerint a támadók feltehetően fuláni etnikumú fegyveresek voltak. Ugyanezt a közösséget tavaly ilyenkor is megtámadták, mondta Derek Christopher, a Southern Kaduma Peace and Security Network dél-kadumai békés biztonsági hálózat nevű civil szervezet elnöke. Véleménye szerint a kormány lényegében feladta azt a szándékát, hogy megvédje a térséget a fegyveres csoportok támadásaitól. Nem tudom, ki maradt még, aki kiállna értünk, tette hozzá. A CBN News interjút készített Alex Barbirral, a Building Zion alapítójával, aki Nigéria legsúlyosabban sújtott falvaiba utazik, hogy segítsen a keresztényeknek újraépíteni lerombolt otthonaikat és közösségeiket. Ime mit mondott a legutóbbi támadás sorozatról? A helyi önkormányzati vezetők felszólítják a biztonsági szerveket a fegyveresek felkutatására és letartóztatására, ám a kritikusok szerint összességében kevés intézkedés történik a Kaduma állambeli fuláni fegyveresek által folytatott terror megfékezésére. A fuláni fegyveresek és egyéb banditák mellett Nigériát a Boko Haram iszlám szélsőséges csoport és annak szakadár frakciója az iszlám állam nyugati afrikai tartománya által folytatott felkelés is sújtja. Tavaly december 25-én az Egyesült Államok a nigériai kormánnyal együttműködve támadást hajtott végre az iszlám állam terroristái ellen, ám az akció Nigéria egy másik térségében zajlott. Hálaadás és generációk közötti folytonosság megújult orgonával ünnepelték a búzai református templom fennállásának 20. évfordulóját. Kettős ünnepre gyűlt össze a búzai református gyülekezet a 20 évvel ezelőtt felépült új templom jubileumi hálaadó istentiszteletére, valamint a teljesen restaurált 1863-ban készült műemlék orgona ünnepélyes felavatására. Az alkalmon az egyházi és a világi tisztségviselők, a testvéregyházak képviselői, valamint a helyi közösség apraja, nagyja közösen adott hálát a múlt áldásaiért és a jelen megmaradásáért. Az ünnepi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét a 112. Zsoltár 1-4 terjedő versei alapján. Ige hirdetésében emlékeztetett, a jubileum lényege nem az, hogy mit tett az ember, hanem annak megvallása, mit tett Isten a közösségért és az ember által. A kőből épült templom csupán eszköz.
Isten országának igazi csodája nem maga az épület, hanem az istenfélő ember és az élő gyülekezet. Prédikációjában kiemelte az istenfélelem valódi jelentését és fontosságát, rámutatva arra, hogy az igazi áldás és a közösség megmaradásának titka az Isten útmutatásai szerinti élet. Hangsúlyozta, ez a jubileum és az új templom felépítése óta eltelt 20 esztendő elsősorban nem emberi teljesítmények sorozata, hanem Isten cselekedeteinek, kegyelmének és hűségének az ünneplése. A püspök emellett a szilárd alapokra építkező hitre hívta fel az egybegyűltek figyelmét, ige hirdetésében rámutatott a gyülekezet élete és jövője csak akkor lehet biztonságban, ha megmarad megingathatatlan fundamentumon, amelyet maga Jézus Krisztus jelent. Az isteni gondviselés megtartó ereje hordozza a búzai közösséget az elmúlt 2 évtizedben, és ez az Isten iránti hűség adhat erőt számukra a mindennapokban, valamint a következő generációk hitben való felneveléséhez is. Az ige hirdetést követően a helyi lelkipásztor Kovács János István az elmúlt 20 év gyülekezeti mozgásáról is beszámolt. Elmondta, a templom 2006. október 22-i felszentelése óta eltelt 20 esztendő alatt 61 gyermek keresztelőjére, 92 fiatal konfirmációjára, 41 házasságkötésre és 187 temetésre került sor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jövő Isten kezében van, ezért a hála és a reménység megmarad a közösség szívében és életében. Az ünnepség másik felemelő pillanata a felújított orgona átadása volt. A 6 regiszteres 432 sippal rendelkező hangszert jellegzetességei alapján valószínűleg Takácsi Lajos építette 1863-ban, bár írásos dokumentumban nem említik sehol az orgona építőjének nevét. A restaurálási folyamat nem csak a hangszer hangját adta vissza, hanem egy történelmi felfedezést is hozott, a munkálatok során előkerült az orgona eredeti 19. századi felirata. A megújult hangszer gazdag hangszínét és teljes hangterjedelmét 3 rövid orgonadarab bemutatásával szemléltette a jelenlevőknek Kovács Tibor restaurátor. Az ünnepség végül közös ebéddel zárult a 2 évvel ezelőtt átadott gyülekezeti házban. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották, híreinket a következő források alapján készítettük: református.hu, református.ro és a cbn.com keresztény hírportál segítségével. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Közösség című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fay Schmidt Mária.

Közösség. A szó jelentése. A görög koinónia kifejezés egyrészt valamiben való részesedést, másrészt érintkezést, kapcsolatot, közellétet, sorsszerű összekötöttséget jelent. Bizonyára mindkettőre gondol Pál, amikor a korintusiaknak azt írja, hogy el vannak hívva a fiúval való közösségre. 1 Korintus 1.9. Ugyanígy mindkét jelentését kell e szónak venni akkor is, amikor a Filippi levélben a lélek közelségéről, azaz a lélekben való részesedésről és a tőle való megérintettségről, valamint a vele való kapcsolatról van szó. Az Új Szövetség sohasem használja ezt a szót a gyülekezetre, az összejövetelre. Ez az isteni üdvösségben való részesedés közössége. A hit megvallásában való közösséget jelenti az odafel való sereggel. A közösség formál, Istennel istenivé tesz. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, azért annak befolyásolólag, alakítólag, meghatározóan, megváltoztatóan kell hatnia. Ha egy ember közelről érintkezik egy másik emberrel, annak meg kell látszania az illető jellemén. Mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, ki vagy. Mennyivel inkább kihat az ember egész lényére az, ha Istennel áll érintkezésben, azaz, amikor a létező legerősebb befolyásnak van kitéve. Ezért kézzel fogható hazugság az, ha egy ember, akinek élete az isteni dicsőségnek, még a nyomát sem mutatja, azt állítja, hogy közössége van Istennel. 1 János 1.6. A keresztjének közössége egymással az Istennel való azonos kapcsolaton nyugszik. A keresztjének egymással való közössége azon alapszik, hogy ugyanannak az isteni életnek a részesei, és hogy ők egyformán kapcsolatban vannak Istennel, az Atyával és a Fiúval. 1 János 1.3. Itt nem pusztán szubjektív összetartozásról van szó, megérzett, elképzelt, buzgón óhajtott összetartozásról, hanem objektív érintkezésről. Isten által teremtett együttlétről, amelyet azután természetesen szubjektíve is belső örömmel érez az ember. A keresztjének közössége leginkább egyéni érzéseik ellenére jön létre, valahogyan úgy, ahogy a honfitársak, akik nem ismerték otthon egymást, vagy nem akartak tudni egymásról, az idegenben vonzódást éreznek egymás iránt, és örülnek is egymásnak. Amit a haza adott nekik, az most előtérbe lép, és összeköti őket. Régi ellenszenvek egészen kikapcsolódhatnak így. Pál apostol azt mondja a 2. Korintusi levél 5. részének 16. versében, hogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, azaz egyéni érzéseink szerint.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a közösség című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A bolozsán kormány további 5 határozatát függesztette fel a bukaresti ítélőtábla. Vádat emelt a DNA Rádúj István Kovászna megyei prefektus ellen. Módosításokkal elfogadta a képviselőház a fedhetetlenségi törvény tervezetét. Fokozza az ellenőrzéseket, a munkaügyi felügyelet. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt keresetének helyt adva a bukaresti ítélőtábla tegnap felfüggesztette az ügyvívő kormány további 5 határozatát. A kormány bejelentette, hogy fellebbezni fog. A kabinet tegnapi közleménye szerint a bírósági döntések miatt nem lehet végrehajtani több fontos intézkedést, amelyek a fiatalok munkavállalását, az európai alapok kezelését, a költségvetési bevételek beszedését, az állatbetegségek megelőzését, az egyéni állattartók támogatását, illetve egyes állami intézmények működését érintik. A kormány emlékeztetett. A Szociáldemokrata Párt július 27-én nyújtotta be előzetes panaszait, majd július 29-én a 12 kormányhatározat közül 11-et megtámadott, és kérte a felfüggesztésüket. Az idézések ugyanazon a napon érkeztek meg a kormány főtitkárságára, az ügyeket pedig tegnap tárgyalták. A bukaresti ítélőtábla múlt csütörtökön már felfüggesztette a bolozsán kormány másik 6 határozatát. Vádat emeltek a korrupció ellenes ügyészek hivatali visszaélés miatt Rádúj István, Kovászna megyei prefektus ellen. Közölte tegnap a korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA. A közlemény szerint a kormány megbízottját a prefektúrán végzett felújítási munkálatok elvégzésére kötött szerződés ügyében állították bíróság elé. A prefektus szabadlábon védekezhet. Ugyanebben az ügyben hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt bíróság elé állították a prefektúra egyik közbeszerzési tanácsosát, az Elektrokonstrukciá Elko vállalatot és a cég képviselőjét. Az érintettek szintén szabadlábon védekezhetnek. A DNA közleménye szerint 2021. szeptembere és decembere között Rádúj István prefektus és Tanásza Mária Magdalena közbeszerzési tanácsos az Elektrokonstrukciá Elko vállalat képviselőjével, vagyis röviden PS-szel előzetes megállapodása alapján közvetlen beszerzési eljárásokkal szerződést kötöttek a prefektúra székhelyének általános felújítási munkálataira, jogsértő módon előnyben részesítve a vállalatot. Az ügyészek szerint nem egyszerű javításokról volt szó. A cégek valójában az épület villanyhálózatának korszerűsítésével bízták meg, ami a vád álláspontja szerint szigorúbb törvényes eljárások betartását tette volna szükségessé. A képviselőház tegnap elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A változtatásokat korábban a jogi bizottság is elfogadta. A tervezet 184 támogató és 2 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett fogadták el, 68 képviselő nem szavazott. Döntőházként a szenátus fogja megvitatni. A képviselők több módosítást is megszavaztak, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség indítványát. Ezerint az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a miniszter

0: elnök, a kormánytagok, valamint más magasrangú kormányzati tisztségviselők házastársának, vagy élettársának is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania. Az úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozataikat közzéteszik az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség honlapján. A Szociáldemokrata Párt egyik elfogadott módosítása szerint fegyelmi vétségnek minősül, ha egy köztisztséget betöltő személyről jogerősen megállapítják, hogy hivatala gyakorlása során az összeférhetetlenségre vagy az érdekellentétre vonatkozó szabályok megsértésével járt el, például határozatot hozott vagy szerződést kötött, ha a tett nem minősül bűncselekménynek. Ebben az esetben az érintett személy legfeljebb 3 évre eltétják a közügyek gyakorlásától, vagyis nem lehet választott tisztségviselő, és nem tölthet be kinevezett közhivatali tisztséget sem. Az eltiltás az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség jelentésének, vagy a bírósági döntésnek a véglegessé válásával lép hatályba, és a köztisztségviselők ettől a naptól kezdve azonnal elveszíti tisztségét, vagy mandátumát. Ez a módosítás egyébként érinti Dominik Fritz temesvári polgármestert, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, akinek az esetében korábban az ANI jogerősen érdekellentétet állapított meg. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvénybe előírt intézkedéseket, számolt be az Agile Press. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják. Olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt fog állni. A meteorológusok szerint 31 és 41 Celsius fok közötti csúcsértékre lehet számítani. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 4-én keddili magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Dinnyi és József magyar zeneszerző előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervat virágát. Hamarosan áhítat csendül fel, majd fellapozzuk augusztus 4-i kalendáriumunkat. 12 óra 30 perckor aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk, ma 2004. augusztus 2-ai keresztény élet műsorunkat hallhatják újra, melyet Miklós György szerkesztett. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Mihály Pliakovszky a sűn, akit meg lehet

Simogatni című mesekönyvének 5. fejezete következik. 13 óra 30 perc körül hangos könyvtár rovatunkban Tamási Áron Ábel az országban című regényének első fejezetének 2. részét meséli el Fekete Ernő színművész. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Reményik Sándor Egy lélek állt című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezetközi magazinunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ezzel várom hallgatóinkat a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, és interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek továbbá minket a 0264441968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Albert Mária.

Mai elhitatunk címe: Bízz a vezetőben. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 8. verse.

Ma Jeter Ann Rizaldo, Cordillera régió Fülöp-szigetekben élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Mindig is nagyon szerettem az angol nyelvet, de sosem gondoltam rá, hogy ebből a szenvedélyemből éljek. Meggyőztem magam, hogy diplomát kell szereznem, és egy cégnél kell elhelyezkednem, ha felelősségteljes felnőttnek akarom érezni magam, így kényszerből üzleti adminisztrációt tanultam. Ma már látom, hogy Isten egész idő alatt készítgetett. Az egyetemi éveim alatt kínai barátnőmnek fordítottam, és ma angol tanárként dolgozom. 10 éve már, hogy ezt csinálom, és nem csak magamat tartom el belőle, de a családomat is tudom támogatni. Isten munkája folyamatosan meglep. Néha a képzelőerő hiánya miatt, és mert irányítani akarjuk a dolgainkat, alábecsüljük, hogy mit vagyunk képesek megtenni vagy elérni. Amikor megpróbáljuk mi kormányozni az életünket, elfelejtjük, hogy Isten az, aki mutatja az utat. Isten olyan utakon vezethet minket, amit soha nem láttunk, és meg sem gondoltunk. Mi csak azt látjuk, ami közvetlenül előttünk van, de Isten az egész utat látja. Bízzuk az életünket Isten vezetésére.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük türelmedet és szeretetedet irántunk. Add, hogy megosszuk szeretetedet a körülöttünk élőkkel. Amen.

Ha az én látásom korlátozott is, bízhatok benne, hogy Isten mutatni fogja az utat. Vallja ezt Jeter Ann Rizaldo, Fülöp-szigeteken élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a tolmácsokért.

Augusztus 4-e, az év 216. szökőévben 217. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 149 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek augusztus 4-én.

1789. augusztus 4-én volt a csodák éjszakája. Párizsban eltörölték a nemesi előjogokat. 1903. augusztus 4-én megválasztják 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914-ben az első világháborúban ezen a napon a német haderő lerombolja Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1944. augusztus 4-én a Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik. 1965-ben megkezdik a berlini tévétorony építését Kelet-Berlinben. 2007. augusztus 4-én elindul az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek augusztus 4-én történtek.

Ezen a napon született 7. Orbán pápa. 1805-ben ezen a napon született Sir William Rowan Hamilton, ír-angol matematikus, a Hamilton függvény névadója, a kvaterniók elméletének kidolgozója. 1868. augusztus 4-én született Frommer Rudolf, magyar gépészmérnök feltaláló. 1884-ben augusztus 4-én született Balázs Béla, Kossuth díjas író, költő, filmesztéta. 1900-ban ezen a napon született Erzsébet brit anyakirályné, 6. György angol király özvegye, 2. Erzsébet édesanyja. 1914. augusztus 4-én Törös Olga, olimpiai bronzérmes magyar tornász született ezen a napon. 1924-ben született Szabad György, Széchenyi díjas, magyar történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Kolumbán József, erdélyi matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 1951-ben ezen a napon született Némedi Mari, magyar színésznő, énekesnő és szinkronszínész. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik augusztus 4-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyiségek, akiknek haláluk évfordulója augusztus 4-ére esik. 1306-ban hunyt el Vencel, magyar, cseh és lengyel király. 1875-ben, augusztus 4-én hunyt el Hans Christian Andersen, dán, költő, meseíró. 1941. augusztus 4-én hunyt el Babits Mihály, magyar író, költő. 1959-ben ezen a napon hunyt el Révai József, Kossuth-díjas író, politikus, miniszter. 1957-ben Lazícius Gyula, lelkész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, tért vissza teremtőjéhez. 1988-ban ezen a napon Tomanek Nándor, Jászai Mari díjas magyar színész hunyt el. 2005-ben hunyt el Szabó Iván, magyar mérnök, közgazdász, politikus, 1993 és 94 között a magyar pénzügyminiszter. Ma van Venezuelában a Nemzeti Gárda ünnepnapja is.

0: Augusztus 4-i kalendáriumunkat Kecskés Csabával lapoztuk. A következő percekben aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk, amelyben a 2004. augusztus 2-ai keresztény élet műsorunkat hallgatjuk újra, amelyet Miklós György szerkesztett.
1: Aranyszalagtár.

Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezésnek.

Istől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságból? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig. Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis mindnyájan, akik esznek, isznak, és fáradtságok mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett más, már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt. Prédikátor könyve 3. rész, 1-től 15-ig terjedő versek.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Agnus Rádió keresztény nyíre című felekezetközi magazinját hallgatják. Nagy-nagy szeretettel üdvözli önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan augusztusi életigét hallhatnak, melynek szerzője Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója. Ezután John Bunyan áhítatát Mátyus Enikő tolmácsolja önöknek. Ezt követően megismerkedhetnek a katolikus egyház augusztus 2. és 6. között ünnepelt szentjeivel, illetőleg azokkal az ünnepekkel, amelyek ezekre a napokra esnek. Utána jegyzetet hallhatnak a rossz hírekről, melynek szerzője Kipke Tamás, végezetül pedig Bruno Ferreira történettel zárjuk mai műsorunkat, melyhez jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek.

0: áll.
1: Kedves hallgatóink, a Chiara Lubich által leírt augusztusi életigét tolmácsolom önöknek. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Lukács evangélium a 13. rész 24-es vers. Jézus a mennyországot többször is lakomához, a terített asztal köré gyűlt családhoz hasonlítja. Emberi életünknek ugyanis ezek a legszebb, legmeghittebb pillanatai. A kérdés az, hányan léphetnek be a mennyországba, hányan foglalhatnak helyet a lakoma termében. Egy nap ezt a kérdést teszi fel valaki Jézusnak. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek. Ő, mint máskor, most sem méri be a puszta válasszal, hanem mindenki döntés elé állít, és meghív, hogy lépjen be Isten házába. Ez viszont nem könnyű. A bejárati kapu szűk, és csak rövid ideig van nyitva. Ahhoz ugyanis, hogy Jézust kövessük, meg kell tagadnunk magunkat, és legalább lelkileg el kell szakadnunk önmagunktól, a dolgoktól és a személyektől. Sőt, hordoznunk kell a keresztet úgy, ahogy ő tette. Bár ez az út nem könnyű, az ő kegyelméből mégis mindannyian képesek vagyunk végigjárni. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Könnyebb megtalálni a tágas kaput és a széles utat, amiről Jézus más alkalommal is beszél, de az a pusztulásba vezethet. Szekularizált világunkban, melyet átitat a materializmus, a konzumizmus, a hedonizmus, a hiúság és az erőszak, úgy tűnik minden megengedett. Az emberek arra törekszenek, hogy minden igényüket kielégítsék, és bármilyen kompromisszumot elfogadnak azért, hogy boldogok legyenek. Mi viszont tudjuk, hogy úgy jutunk el az igazi boldogságra, ha szeretünk. Az igazi szeretet feltétele pedig, hogy tudjunk lemondani. Meccéseken kell keresztül mennünk ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell halnunk önmagunk számára. Ez Jézus törvénye, az általa kért paradoxonok egyike. A mai kor gondolkodásmódja teljesen eláraszt bennünket, ezért az árral szemben kell haladnunk. Tudnunk kell például lemondani a birtoklás vágyról, a dacsos ellenkezésről, ellenfelünk befeketítéséről. Tudnunk kell becsületesen végeznünk munkánkat, nagy lelkűen, anélkül, hogy mások érdekeit sértenénk, tudnunk kell mérlegelni, hogy melyik műsort nézhetjük meg a tévében, vagy mit olvasunk el. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Aki hagyja magát sodortatni a könnyű élet útján, és nincs bátorsága ahhoz, hogy elinduljon a Jézus által mutatott úton, szomorú jövő elé néz. Az evangélium erről is említést tesz. Jézus beszél azoknak a fájdalmáról is, akik kívül maradnak. Nem lesz majd elég vallási hovatartozásunkra hivatkozni, egyfajta hagyományos kereszténységgel megelégedve. Hiába mondanánk, hisz előtted ettünk, az üdvösség senkinek sem jár automatikusan. Kegyetlen érzés lesz, ha azt halljuk majd. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan vagytok. Akkor csak magány lesz, kétségbeesés, a kapcsolatok teljes hiánya és az égető lelkiismeret fordalás, hogy megvolt a lehetőségünk arra, hogy szeressünk, de többé nem vagyunk képesek rá. Nem fogjuk látni gyötrődésünk végét sem, mert sohasem lesz vége. Sírás lesz és fogcsikorgatás. Jézus figyelmeztet bennünket, mert a javunkat akarja. Nem ő az, aki becsukja előttünk az ajtót, hanem mi zárkozunk magunkba szeretete elől. Ő pedig tiszteletben tartja a szabadságunkat. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ahogy a tágas kapu a pusztulásba visz, úgy a szűk kapu mögött az igazi boldogság tárul fel. Minden tél után eljön a tavasz. Valóban, készségesen kell megélnünk a lemondást, amint az evangélium kíván, és hordozni keresztünket nap mint nap. Ha tudunk szeretettel szenvedni, Jézussal egyesülve, aki minden fájdalmunkat magára vette, akkor megtapasztalunk egyfajta elővételezett mennyországot. Így történt ez Gáborral is, aki egy per utolsó tárgyalására indult, amely azért az ember ellen folyt, aki 4 évvel korábban édesapja halálát okozta. Az ítélethozatal úgy látszott, hogy a baleset okozója és családtagjai nagyon megtörtek. Szerettem volna legyőzni Gőgömet, hogy ne tartson vissza, és oda tudjak menni a férfihez, hogy kifejezem együttérzésemet, mondta Gábor. Nővére válaszol. Nekik kellene bocsánatot kérniük, nem nekünk. Gábornak azonban sikerült őt meggyőznie, és együtt mentek oda az ellenséges családhoz. Remélem, megkönnyebbülést jelent önnek, ha tudja, hogy semmi harag nincs bennem ön iránt. Kezet fogtak. Boldogság töltött el, mert éltem a lehetőséggel, hogy saját fájdalmamról elfelejtkezve a másik szenvedését nézzem.

Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. 1 Péter 4.19. Textusunkból az is kitűnik, hogy az Úr hajlandó lelkedet oltalmazni és arról gondoskodni. Ha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne, hogy lelkünket ajánljuk az ő oltalmába. Kész és hajlandó annak a lelkére vigyázni, aki nevéért és igéjéért szenved. Dávid erről énekelt a Zsoltár 34-ben. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 23. vers. Nem fog egyetlen bűnös sem, aki lelkét Isten oltalmába ajánlja, elutasítani. Mind megtapasztalják, hogy az Úr kész és hajlandó lelkükkel törődni. Ó, mondod, bárcsak el tudnám ezt hinni, akkor megszabadulnék minden félelemtől, Isten bilincseiben érezném magamat. Vallást tettem nevéről, de nem jutottam el arra a hitre, hogy Isten hajlandó lelkemet védeni és oltalmazni. Ezért félek, ha próbatétel jön, el fogom veszíteni vagyonomat és lelkemet. Nos, lélek, ezek miatt aggódsz? Ne aggódj, figyelj csak textusunkra. Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Ezek Isten szavai. Ezek Krisztus szavai és a Szentlélek kérése. Amikor ezeket a szavakat olvasod, légy arról meggyőződve, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten együtt és külön is hallja, amit mondasz. Így szólnak hozzád. Szegény bűnös, akit elnyomnak és szorongatnak ebben a világban. Mivel kiállsz a nevemért, bízd rám lelkedet. Add lelkedet nekem. Hajlandó vagyok lelkedet megőrizni, de akkor légy te is hajlandó magadat megőrizni. Bízd magadat rám, és higgy igémben.

Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei. Augusztus 4-e a katolikus naptárban viennai Szent János Mária áldozópap ünnepe. Viennai Szent János Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették tanítatását. Földműves munkát végzett, de hővágya az volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd árcplébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eukarisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. 11. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. Viennai Szent János ember szeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja rövidesen, a becsületrend lovagjává avatják, és megkapja vele járó keresztet is, a következőket kérdezte. A keresztel jár valami fizetség is? Jelent ez a pénz valamit a szegényeimnek? Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt. Ha ez így van, és a szegényeknek mit sem várhatnak ettől, kérem, mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.

augusztus 5-e Havas Boldogasszony napja, Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének ünnepe. A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa idején az örökvárosban egy János nevű gazdag patricius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A szűzanyai szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát harmadik Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

augusztus 6-a Urunk színe változásának az ünnepe. A táborhegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban 3. Kallixtus pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a táborhegye volt. Ide ment fel 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal.

Szent II. Sixtus pápát és vértanút ünnepli a katolikus egyház augusztus 27-én. Augusztus 7-én. Sixtust 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valerianus császár üldözése alatt, halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottai sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát 4 diakonusával együtt elfogták a Calixtus katakombában, és ott, ahol a szentmisét végezte, vértanú halált szenvedett. Fődiakonusával, Szent Lőrinccel együtt a 3. század legtiszteltebb vértanúja. Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei.

Kedves hallgatóink, Kipke Tamás jegyzetét tolmácsolom önöknek, amelynek a címe Rossz hírek. Újságírást tanuló fiataloknak tettem fel nemrégiben a kérdést. Mi a rossz hír? Lehangolóak voltak a válaszok. Hát, ha mondjuk földrengés van, ha kitör egy háború, sorjáztak a hasonló válaszok. Mondanom sem kell, a jó hírekre vonatkozó érdeklődésemre is hasonló alapon fogalmazódtak a válaszok. 100. születésnap jó egészségben, vagy életnyomaira bukkantak a Marson, némelyek azt mondták, hogy ha olcsóbb lett a sör. Amikor aztán konkrét hírek szövegét kezdtük vizsgálni, néhányan a homlokukra csaptak. Hát persze, újságíróként kellett volna válaszolniuk a föltett kérdésre. A szakember szemében a hír sohasem a tartalmától, hanem a formájától, vagyis megfogalmazásának módjától jó vagy rossz. Az a hír rossz, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy ki, hol, mikor, hogyan és miért mit csinál. Tudták ők ezt, hiszen tanulták, de még nem vált vérükké. Az első reflexük a civil emberé volt, és nem az újságírójé. Ha már szakembernek mondhatják majd magukat, ez remélhetőleg nem igen esik majd meg velük. A tisztességes és hozzáértő újságíró számára ugyanis a hír tényleg szent, függetlenül attól, hogy a tartalma milyen érzéseket vált ki belőle. Ő nem tévezheti össze az újságot az emlékkönyvvel, ahova csak szép dolgokat illik írni. A szakma elemi tisztessége azt kívánja, hogy a legrosszabb hírt is, ha az adott olvasóközösség számára fontos információt hordoz, természetesen tisztességesen megfogalmazva és hitelességét ellenőrizve, közre kell adni. Vajon hihetünk-e olyan újságoknak, amelyek csupa lelkünknek kellemes hírrel próbálnak kedveskedni nekünk? De épp így azoknak sem, amelyek csak is bűntényekkel és botrányokkal traktálnak. Ezek egyike sem informálni, hanem a maga felfogása szerint szórakoztatni akar. Hogy egy sajtóorgánum hitelese, tájékoztatásában megbízhatunk-e, azt nem utolsó sorban annak alapján dönthetjük el. Közöleg kellemetlen híreket, információkat? Az angol BBC rádió a II. Világháború alatt kínos gonddal hírt adott a brit csapatok minden vereségéről. Azt vallották, hogy ha majd lesznek győzelmek, akkor a hallgatók azokat a híreket is el fogják hinni, mert tudják, vereség esetén ez a rádió vereségről beszélne. Tudnunk kell, ez nem csak újságokra, rádióadókra érvényes, hanem minden közösségre, szervezetre és minden emberre is. Aki már beismerte előttünk tévedését, az inkább nőtt, mint kisebbedett a szemünkbe. Valljuk meg, bennünket, keresztényeket is megkísért olykor a gondolat, hogy ne adjunk puskaport az egyházakra, a lövöldözőknek, és megpróbáljuk elhallgatni magunkkal kapcsolatban azt, ami kínos, netán botrányos. Csak hogy gondoltunk-e arra, hogyha eközben hitelünket veszítjük, nem fogják elhinni nekünk a jó híreket? Talán még az örömhírt sem.

végezetül egy Bruno Ferrero történettel zárjuk a mai műsort. A történet így szól. Egy róka, miközben napkeltekor a saját árnyékát bámulta, azt mondta. Ma ebédre megeszem egy egész tevét. Egész délelőtt teve után kutatott. Délben azonban az árnyékát látva azt mondta. Talán egy egér is megteszi.

Kedves hallgatóink, abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az eltelt 41 néhány percet nagyon kellemesen töltöttük együtt. Én további jó napot kívánok önöknek, és Isten áldását minden tevékenységükre, gondolatukra, imájukra. A viszonthallásra, Miklós Györgyöt hallották.

Aranyszalagtárovatunkat sugároztuk, a 2004. augusztus 2-ai keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallgattuk újra, a szerkesztő Miklós György volt.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be keddili magazin műsorunk hallgatásába. Szabó Anita mikrofonnál, és ma Dinnyés József, magyar zeneszerző előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervat virágát. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban Mihály Blakovszky a Sűn, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének 5. fejezete következik. 13 óra 30 perc körül hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének 1. fejezetének 2. részét meséli el Fekete Ernő színművész. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Most híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség első

0: Azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírül az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illér Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyed évben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyed évben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárulta a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a csernavodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: bombolózzon állig zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Kedves kis hallgatóink, most elsősorban titeket várunk a rádió készülékek mellé. A következő percekben mesekosár rovatunkban Mihály Plekovszky a Sűn, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének 5. részét hallhatjátok. Tartsatok velünk!
3: Mesekosár! Mesekosár!
4: Hogyan tanult Csahos kukorékolni? Csahos, a kiskutya, meghallotta egyszer, hogyan énekel kukorás a kakas, és bosszankodni kezdett. Miért van az, hogy mi kutyák nem tudunk így énekelni? Oda is ment a dalnokhoz, és így szólt hozzá. Taníts meg, kérlek, kukorékolni, olyan pompásan énekelsz, hogy hajnalban még a nap is felkel a te dalodra. Hát, az igaz, mondta a kakas. Sokan kedvelik a hangomat. Hanglemezfelvétel is készült a hangomról. Hanglemez, tényleg? Tátotta el száját az ámulattól Csahos. Kakas megy szóra, felelte büszkén kukorás. A hanglemez címe madárhangok. Fölvették erre még valami fölemülének, meg valami kakuknak a hangját is. Én is szeretnék hanglemezre kerülni, sóhajtott Csahos. No, rendben van. Esett meg rajta a kakas szíve. Én majd kukorékolok, te pedig énekeld utánam. Ó, ez nagyon jó lesz, örvendezett a kiskutya. Rajta, kezdjük, adta ki az

utasítást a tanár. Kukorikó! Csá, ha, ha, ha! Ismételte meg a kiskutya. Nem megy még ez a nóta, jegyezte meg Kukorás. Na, próbáljuk meg részletekben. Jó, próbáljuk meg, mondta Csahos töretlen lelkesedéssel. Kú, csá, kú, va, rikó, va, va. Nem, jó, komorodott el a kakas. Vagy én vagyok rossz tanár, vagy pedig te vagy, izé, hogy is mondjam, egy kissé nehéz fejű tanítvány. Sehogy sem megy nekem a te dalod, horgasztotta le fejét Csahos. Pedig úgy szeretném, ha az én hangomat is fölvennék a hanglemezre. Semmi baj, nyugtatta meg Kukorás a kiskutyát. Kakas módra nem tudsz ugyan énekelni, de nagyon jól énekelsz kutya módra. És a te kutyanótádról feltétlenül hanglemezfelvételt kell készíteni, egy másik hanglemezt, ennek majd állathangok lesz a címe. Hát ez remek, vakkantott a kiskutya, és örömében megcsóválta a farkát. Hát ezt nagyon ügyesen kigondoltad. De azért minden nap gyakorolni kell, figyelmeztette a kakas. Feltétlenül már is rohanok, elkezdem a próbát, lelkesedett a kiskutya. Csahos kirohant az udvar közepére, és mint akit felhúztak, elkezdte fújni véget nem érő kutyadalát. Csa-ha-ha!

0: Mesekosár rovatunkat hallották, amelyben Mihail Plekovszki a Sün, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének 5. részét hallgattuk meg. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: 4-én Dominika és Domonkos névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Dominika női név, a Dominikus magyarul Domonkos férfi név női párja. A Domonkos férfi név a latin Dominikus férfi név magyar változata, jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mert a vasárnap neve az Úr napja, latinul Dies Dominica volt. Isten éltesse sokáig a Dominika és Domonkos nevű hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik születésnapjukat vagy más fontosabb életeseményt ünnepelnek. A következő dal nekik szóljon.

0: A következő percekben hangos könyvtár rovatunkban Tamási Áron Ábel az országban című regényének első fejezetének második részét meséli el Fekete Ernő színművész.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változók.

0: Szerettem volna felállni, hogy utána nézzek, mert egyszerre az jutott eszembe, hogy ezt az embert hátulról még nem is láttam. Meggondoltam azonban, és nem mozdultam a helyemről. Mégpedig először azért, hogy a kutyát valahogy meg ne lássa illetéktelen, másrészt pedig azért, hogy ha így is meglátná, akkor ne én legyek a hibás, hanem a sipkás. Ültem hát, és vártam. Nem mondom, egy kicsit dobogott a szívem, de az nem is csoda, mert két dolog is volt, amit akkor csináltam legelőször az életemben. Az egyik a vonatra ülés, a másik pedig a kutya eldugása. Így hát csak ültem a kutya fölött, miközben különböző gondolatok forogtak a fejemben. Az egyik percben az, hogy bár megérhette volna édesanyám ezt a percet is, amikor a fia vonatra szállott. A másik percben az, hogy vajon ennek a jelen világnak fia csak úgy lehet az ember, ha először vonaton ül, s másodszor csal, ha egyébben nem, hát a kutyával. Ilyen formán pilinkésztek a fejemben a percek, amikor megnyílt az ajtó, s azon bejött egy vénember, s egy egészen fiatal menyecske. A vénember otthon maradhatott volna, gondoltam magamban, s figyeltem, hogy lám mit csinálnak. A csomagjukat a magas polcra emelték, majd leültek velem szemben a padra. A gyermeknek enni adtál-e? Kérdezte az öreg. Ne féljen, nem károsodott meg, felelte a menyecske. Gondoltam, nyájas leszek, és belévegyülök a beszédjükbe. Én is voltam egyszer kicsi, mondtam. A bolha most is az, felelte a vénember. Igen, megijedtem, hogy bolhát említvén a kutyát találta meglátni, s önkéntelenül is lefelé néztem, mire a vénember nevetni kezdett, s így szólt. Tán egy meg is csípett. Most már a menyecske is nevetett. Édesapám, magának soha se jő meg az esze, mondta kedvesen. Hát az fölösleges is, szóltam. Hiszen lám ész nélkül is milyen kedves leánya van. Az öreg töredelmesen nézett maga elé, majd így szólt. Azért mégsem ártana, ha megjőne. Ugyan miért? Kérdeztem. Azért, nehogy a kisebbik leányomat hozzád adjam. Jó, hogy abban a pillanatban elindult a vonat, mert már igen szorult helyzetben voltam. A mozgás azonban segített rajtam, mivel egyszerre a vonat lett a nagyobb személyiség. S ráadásul még egy csizmás uraság is bejött, s két katona. Mind a hárman a túlsó oldalon telepedtek meg, és nem valami barátságosan néztek felénk. Az uraság a táskáját is az ülésre tette, a katonák pedig a két puskát egymás mellé fektették a polcra. Hát ágyú nincs, szólt át az öreg a vitézekhez. Az egyik katona gorombán nézett rá. Mit beszéli maga? Kérdezte. Pedig itt az ablakon ki lehetne duvasztani, felelte az öreg. Féltem, hogy hirtelen megverik a vénembert, s emiatt békítőleg szóltam közbe. Gondoljunk inkább az anyósokra, s ne az ágyura. Jobb az ágyú, mondta az uraság. A szava darabosan hangzott, de mégis mindenki nevetett rajta. Én is vidultam a többivel, mert ez alkalommal is kiderülni látszott, hogy a sok baj között milyen hasznos találmány az anyós. Azelőtt ugyanis mindenki ingerkedett a másikkal, de mihelyt az anyósokat felemlegettük, az egyetértés rögtön megszületett. Egy negyed óra múlva már olyan duruzsolás folyt, mint amikor az eső permetezik. Én a vénemberrel melegedtem beszédbe, de úgy annyira, hogy még a bolháról is egészen megfeledkeztem. De sőt, bolha is megfeledkezett magáról, ami nagy bajt okozott. Az történt ugyanis, hogy a kalauz bejött, s nagy hivatalossággal kihirdette, hogy fel kell mutatni a jegyeket. Hát erre én is elővettem az enyémet, az egész jegyet, de hogy még van egy fél, azt csak én tudtam. Először a túlsó oldalra ment a jegyvizsgálós, amikor onnét átjött, akkor is engem hagyott a legvégére. Végre elvette tőlem a jegyet, s hát amint nézte volna, egyszerre erősen kezdte fintorgatni az orrát. Miféle büdösség van itt? Kérdezte. Úgy nézett rám, mintha engemet vett volna gyanúba. Hát én honnét tudjam, amikor még azt sem tudja, aki érzi? Feleltem. Intett, hogy álljak fel. Én már tudtam, hogy mi lehet a baj, de azért felálltam, s ha külsőleg bátornak látszottam is, a bensőmben annál több volt a nyárfa levél. A kalauz megnézett a környékemen mindent, de a büdösség fészkét nem tudta felfedezni. Végre a többi utast is sorra vette a szemével, és megkérdezte. Hát maguk nem érzik? A vénember jó kedvvel felelte. Nekünk tilos? Miért volna tilos? Kisebbségiek vagyunk azért. De már a csizmás odajött, és nagyokat szippantott. Én érzem, mondta. No, az jó, szólt belé az öreg, legalább ketten megosztoznak. Intettem az atyafinak, hogy ne hergelődjék, mert háborút fog előidézni, s nem is szólott többet. S abban a várakozó csendben a kalauz és az uraság kutatni kezdtek, én pedig már biztosan tudtam, hogy a Bibliában megvan írva a világ vége. Anyámra gondoltam, hogy az ő lelke engemet erősítsen meg, s vártam. Kis idő múlva az uraság elvette a hátizsákomat a helyéről, és benézett a pad alá, majd abból a helyből felállt, és paposan így szólt. Itt egy kutya van. Erre a kalauz hajolt le, megfogta bolhának a gyapját, és kihúzta a napvilágra. Ki ez a kutya? Kérdezte. Bolha engemet nézett, s én a kalauzt. A tiéd? Kérdezte megint. Úgy megvoltam rettenve, hogy szinte már az akasztófát láttam magam előtt, minek következtében gyalázatos módon így feleltem. Az enyém nem? Hát téged néz. Valakit neki is néznie kell? Szóval nem a tiéd? Gondoltam, hogy jó az Isten, s valami csodát talán tenni fog, s ennek reményében megint azt mondtam. Nem az enyém. Hanem ez újabb áruló szavam után a félelem egészen megforrósodott bennem, mert a kalauza beszéd után cselekedni kezdett. Vagyis a likasztó szerszámot a bőrtáskájába tette, a kutyát pedig a háti gyapjánál fogva két kézzel megragadta, s amúgy a földről felemelte, és elindult véle az ajtó felé. Úgy vitte, mint egy juhot. S amikor én ezt láttam, nekem bizony a nagy türelmes szentek jutottak az eszembe, ami nem is csoda, mert hiszen Bolha úgy nézett engem azzal a szép barna szelíd félszemével, hogy abban több jóság és hűség volt, mint sok emberi szemben együttvéve. Igen, csak nézett visszafelé reám, és nem harapott, s nem is vakkantott. Szelíd julett belőle. Abból a vitéz kutyából, aki végig küszködte velem a vadszagú hargitai telet, s aki nem félt soha puskás tolvajoktól, sem csendőröktől, sem pusztító hatalomtól. Csak nézett, mintha kérdezte volna. Hát bajban hagysz, gazdám. Egyszerre bíztató dobolásba kezdett a szívem, s olyan meleg fuvallattal telt meg a levegő, amilyenben énekelni szoktak a madarak. S ahogy a nap is oszlatja a ködöt, úgy kezdte a bolha szeme is oszlatni bennem a félelmet. Aztán csak azt vettem észre, hogy a lábaim paripásodnak, s a másik pillantásban már felkaptam a hátizsákot, és megindultam a kalauz után. Az ajtón túl, a vonat tornácán elejébe álltam, és felemelt fejjel megkérdeztem. Mit akar ezzel a kutyával? Ledobom, mint a fenét, mondta a kalauz, és letette Bolhát a földre. Csak hogy én is itt vagyok, feleltem neki, és szembe feszültem véle. Ekkor a többiek is kijöttek a fülkéből, hogy lássák, miképpen alakul a kutya körül a háborúság. A vasúti gerjedten nézett rám, majd amikor látta, hogy többen nézik őt várakozva, egyszerre rám kiáltott. Te is mars, büdös kutyáddal! A kiáltás nem volt elég, hanem utána rögtön megragadott, hogy talán ledobjon a futó vonatról. Hanem ezt a megragadást elég rosszul tette, mert még mielőtt a lábát is megvethette volna, Bolha elmordulta magát, s ha a vasúti bélem ugrik hamar az ajtón, úgy rászökött volna, mint egy oroszlán. De jó volt ez így, s áldani lehetett a kalauz serénységét, mert különben a város helyett a tömlöcbe kerültem volna már az első napon. Így pedig a bolha vitéssége folytán egyedül maradtam a tornácon, és büszke voltam állapotomra. Olyan büszke, hogy még a szégyenemet sem éreztem azért, amiért én kétszer is megtagadtam Bolhát, aki ilyen hősiességgel fizetett vissza nekem. Győztünk, Bolha! Mondtam, és simogatni kezdtem őt. Abban a percben azonban megdöngette valaki belülről az ajtót, s kiabálni kezdett. Nyisd ki!
1: Én nem zártam, Bé!
0: Feleltem.
1: Igen, de ott van a kutya!
0: Megismertem, hogy a kalauz, s így feleltem neki.
1: Itt nincsen semmiféle kutya.
0: Itt csak egy szelíd juvan, kit a gyapjánál fogva bátran vinni lehet. A vasúti így folytatta.
1: Majd megadom neked, gazember! Most már tudni lehet, hogy tiéd a kutya!
2: Most az enyém,
0: feleltem vissza.
2: De az előbb a magáé lett volna, ha el nem fut vala.
0: Egy ideig csend lett, aztán megkérdeztem.
2: Hát, büdösség, még van-e oda bent?
0: A vénember szólt ki az ajtón, mondván.
2: A kutya itt felejtette a jegyét.
1: Azt tudom, hogy nem, mert itt van a zsebemben.
0: Kiáltottam vissza. Erre jót nevettek, én pedig nem folytattam tovább a szót, hanem a legfelső lépcsőre leültem, és azon kezdtem gondolkozni, hogy a következőkben most már mitévő legyek. Sok minden járt a fejemben, de annyi eszem volt, hogy bélássam, a háborúságot folytatni nem lehet, mert rám gyűlnek az összes vasútiak, s valamelyik talán még agyon is találja lőni a kutyát. Legjobb lenne hát leszökni a vonatról, ha az egy kicsit lassabban menne. Nekem is, Bolhának is. És akkor, mintha a lassító angyalok beleláttak volna gondolataim közé, hát lassítani kezdett a vonat, jobban és jobban. Felálltam a lépcsőről, s megragadva a vaskorlátot előre néztem. Egy házikót láttam, s előtte egy embert, aki feszesen állott, és piros zászlóval várta a vonatot.
1: Védj búcsút, Bolha!
0: Mondtam a kutyának, majd hamar a másik oldalra kerültem, s be sem várva, hogy a vonat egészen megálljon, hamar a hátizsákkal leszöktem, s le utánam Bolha is. És mintha a kedvesem hívott volna, kezdtem sebesen a vonat mellett visszafelé szaladni. Bolha megelőzött engem, s úgy futottunk vígan. Hallottam, hogy valaki kiabál is utánunk, de az nem számított. Már jól elhagytuk volt a vonatot, amikor megálltam, hogy visszanézzek. Nem jött senki felénk. Így már félig megvoltunk szabadulva, s egészen is megmenekedtünk nem sokára, mert a vonat tovább ment, s véle tovább a kalauz is. Szép napfényes idő volt, s a mező szélén leültem egy dombra. Bolha is mellém kuporodott, s így ültünk ott ketten. Én néztem a virgonc madarakat és a mezők zsengéit, s Bolha is olyan bölcsen szemlélte a csecsemővilágot, mintha nem is kutya, hanem nagy tudós lett volna. Mivel a dolgunktól ráértünk, elég huzamosan nyugtattuk itt magunkat. Olyan huzamosan, hogy már szerettem volna, ha arra felé jött volna Súrgyélán, vagy valami tapasztalt ember, akivel beszédet lehetett volna vegyíteni. Súrgyélán azonban nem jött, sem másféle tapasztalt ember, hanem csak egy leányocska. Ha észbeli nyereségre nem is, beszédre azért jó lesz, gondoltam magamban, és amikor annyira közel ért volna a mezei ösvényen, megkérdeztem tőle.
1: Hova megy Zsuzsi?
2: Zsuzsi maga,
0: felelte vissza.
2: De azért mégis megy valahova.
1: Igen, egy rendes fiút keresni.
2: Hát az én személyem nem lenne jó.
0: Erre jól megnézett engem, s azt mondta.
1: Nem hinném, mert én rendes fiút keresek, s nem úti csavargót.
0: Csúnya beszéd volt ez egy kislánytól, s hálát is adtam az Istennek, hogy nem tetszett meg fogékony szívemnek, mert úgy máskülönben jó formája volt. De ha én bal szerencsével kezdtem is, a sors szellője fordult egyet, vagyis Bolhának küldött egy társat. Más szóval egy kutya jött oda hozzánk az őrház felől, nem is nagy, s nem is kicsi. A farka kurta volt és fürge, a színe fehér, de barna foltokkal, s a szőrzete nem gyapjas, hanem olyan, mint a szarvas marháé. Erősen szaglászva és szorgosan aprózott felénk, s én mindjárt elneveztem Svájcer kutyának. Nem tudom, hogy Bolha minek nevezte, mert ellenségesen nézte, majd morogni is kezdett. Az ő morgása azonban nem volt őszinte dolog, mert lomposan felállt, odament az idegen kutyához, és harapás helyett szimatolni kezdett. Valamit érzett, a fejét egy kicsit feltartotta utána, majd kifeszítette a derekát és a lábait, mintha nyújtózott volna, s a két hátulsó lábával vakarni kezdett. Aztán ismét megszagolta a másikat, mint aki kétszer is megtapasztal valamit, nehogy tévedésbe essék. Akkor a jobbik első lábat fölemelte, s a tarkának a nyakára tette. Én egy kicsit haragudtam Bolhára, hogy komoly és vén kutya létére úgy viseli magát, mint egy piszli, de nem szóltam semmit. Inkább a szememet a messzi mezőre függesztettem, s arra gondoltam, hogy ő tudja, mi tetszik neki, s nem én. Aztán a fejemet a tenyerembe hajtottam, és ahogy úgy sötétbe borulva ültem, a kislány jutott eszembe, aki az imént előttem elment. Így gondolkoztam egy ideig, de aztán a fejemet felemeltem, és magam is felálltam. S hát a két kutya sehol sincs. Jobban körülnéztem, s akkor vettem észre, hogy jól elmentek az őrház felé. Elindultam magam is arra, nehogy Bolha valami olyan bajba találjon keveredni, ami az utunkat ismét elárkolja esetleg. Csak az őrház kicsi udvarán értem utol őket. Ügyelj magadra, Bolha! Szóltam is neki, de ő reám sem nézett, mintha sohasem ismert volna engem. Sok fájdalommal bólogatni kezdtem erre, s hát éppen akkor egy leányka jött ki a kicsi őrházból, okos szemű barna gyermek volt, úgy 9-10 éves. Ki ez a csúf kutya? Kérdezte tőlem. Hát nem ide tartozik? Mondtam. Ez a nagy lompos, nem? Azt tudom, hogy nem feleltem, de az a másik, az a csúf. Az talán ide? A leányka nehezen akart hinni a füleinek. Maga mit mond? Kérdezte. Én azt, hogy ez a Svájcer, a ti kutyátok-e? Svájcer, aki kérdi! Sértődött meg a gyermek, s úgy fordult szembe velem, mint aki hősi bátorságot tanúsít. A tarka Eb azonban, akit ő védett, nem tanúsított hasonlót, mert Bolha úgy a földre terítette, mintha lábai nem is lettek volna, s ott a földön ráncigálni kezdte, s hengergetni, mint egy kicsi párnát. Beszéd helyett én is, s a leányka is azt néztük, hogy miképpen játszadoznak a kutyák. Először csak gomolyogtak, s kacagva morogtak, de aztán harapni is kezdték egymást olyan düvel és marcangolással, hogy az játék immár nem lehetett. S a tarka mindig alól, s foszlott valósággal a hőcsatában, amely úgy feldagasztotta az én mellemet is, hogy nagy büszkeségemben így szóltam. Bátor kutya ez a tarka kutya! Erre a leányka futni kezdett a kicsi ház felé, s közben egyre kiáltotta. Édesapám, egy csúnya nagy kutya eszi meg a zsemlét! Eszi meg a zsemlét! Ebből megtudtam, hogy a tarka kutyát zsemlének hívják, s meg azt is, hogy a gyermeknek édesapja is van, aki a házikóban rejtőzködik. S mindjárt utána az jutott eszembe, hogy én itt Bolha miatt csak ugyan könnyen bajt láthatok, ha az eléjövő ember is olyan puzduri lesz nagyban, mint a leányka kicsiben. Szóltam is Bolhának, hogy a tarka kutyával hagyjon fel, de ő nem hallgatott rám sem az első szóra, sem másodszor. A harmadikra pedig kilépett egy ember a házból. Ahogy őt megpillantottam, az okosság mindjárt azt súgta nekem, hogy így szóljak. Bocsánat, tekintetes úr! Ezzel a mondásommal annyira megtiszteltem az előbukkanó embert, aki bakter volt nyilván, hogy egyszerre oly szelíd lett, mint az ibolya. Meg is állott jöttében mindjárt, mintha ott hajtott volna ki a földből. Hajadon főn volt, törődött rossz szubbonyban és sáros csizmában. A fekete haja ciheresen állott a fején, s nagy bajuszának a szálai erősen kiállottak a rendből. Ebből az állapotából arra következtettem, hogy szundítással foglalkozott odabent a házban.
2: – Mi a baj?
0: – kérdezte, miközben sűrűn pislogott a napfényben.
2: – Itt elég nagy baj van – mondtam – mert a kutyámat az udvarába vonzotta zsemle.
0: Erre a bakter megnézte a kutyákat, akik időközben ismét szelídebbre vették a játékot, majd a bajuszát rendezgetve így szólt.
2: Nem baj, nem kerül pénzbe.
1: Pénzbe nem, de időbe igen.
0: A bakter szavam ellenére is könnyen vette a dolgot, mert legyintett egyet, s leült egy korhadó padra.
2: Ráérnek, nem járnak hivatalba,
0: szólott ismét. Úgy láttam, hogy jóféle természetes embert találtam benne, s közelebb húzottam hozzá.
2: Én sem szeretem a kávét,
0: mondtam neki, mire ő rám nézett, hogy én mit beszélek, hiszen kávéról semmi szó eddig elé nem esett.
2: Azt te miért mondod?
0: Kérdezte.
2: Én azért, mert maga sem szereti.
0: Hát azt honnét tudod?
2: Én onnét, hogy ráöntötte a kutyára.
0: Milyen kutyára?
2: Hát erre a zsemlére.
0: A bakter vizsgálódva nézett a kutyára, de fel is fedezte hamar a beszédem értelmét, mert így szólt.
2: Csak ugyan, olyanok azok a barna foltok rajta, mintha kávéval öntötte volna le valaki. Nobolha!
0: Kiáltottam oda.
2: A zsemle mellé kávé is van.
0: A bakter jót kacagott ezen a dolgon, s megkérdezte.
2: Hát a tiédet bolhának hívják.
0: Annak. Úgy látszik, azt határozta magában, hogy barátkozni fog velem, mert a leánykát ugyanis békülte a házba, hogy lásson az ebéd után, engemet pedig azzal tisztelt meg, hogy helyet mutatott maga mellett a padon. Erre én a hátizsákot lesetettem, hanem azzal együtt odaléptem, s helyzetet vettem, hogy leereszkedjem a padra. De ahogy éppen leültem volna, megreccsent alattunk a pad, s hát a másik pillantásban már a földön ültünk. Mégpedig úgy, hogy a bakter alól, s én az öliben a hátizsákkal. Hirtelen helyzetünkben nem szóltunk semmit. Szó helyett én is felálltam inkább, és visszafordultam, hogy segítkezzem neki is. Amikor aztán ismét talpon voltunk, így szólt a bakter.
2: Tedd le a fenébe azt a hátizsákot!
0: Hát én le is fejtettem rögtön a hátamról, s ahogy a földre dobtam, szemrehányóan így szóltam hozzá.
2: Na, lehúzod-e még az embert?
0: Ezt azért mondtam, hogy a hibát magamról eltereljem, s hogy a bakternek kedvében járjak. Nemigen értem azonban célt, mert az ember nem rám figyelt, hanem a padot igyekezett visszatákolni ülhető állapotba. Készségesen mellé állottam, s úgy néztem az igyekezetet, amely azonban semmiképpen nem akarta meghozni az eredményt.
2: Nagyon korhat volt,
0: mentegetőzött a bakter.
2: Ha az enyém volna, jól megszidnám,
0: mondtam neki. Az ember úgy pillantott rám, mintha nagy eszmét adtam volna neki, majd hirtelen úgy felrúgta a rozog a tákolmányt, hogy még a kutyák is tovább futottak ilyettükben.
2: Erős lehet a tekintetes úr,
0: szóltam dicsérettel.
2: Én erős, mert szerettem ezen a padon ülni,
0: felelte. Abban a percben nagyon hasznos gondolatom támadt.
2: Deszkája, szerszámja van-e?
0: Kérdeztem.
2: Van. Miért? Azért, hogy csináljunk egy újat.
0: A bakter rám nézett, majd megfogta a kezemet, s így szólt.
2: Téged az Isten küldött ide.
1: Engem? Miért?
2: Azért, mert nálad nélkül ide új pad sohasem lett volna.
0: Ennek a fordulatnak én is nagyon megörvendettem, mert egyrészt szerettem építeni, másrészt pedig tudtam, hogy ennek a további utazás dolgában hasznát fogom venni. A munka előtt a jókedvünk is annyira tágra nyílott, hogy amikor a bakter elészette a deszkát és a szerszámokat, már énekelhettünk is volna. Mivel korábbi időmben faragással sokat mesterkedtem volt, a padcsinálásnál én lettem a főszakértő. A bakter gyönyörködéssel nézte a készülő padot, de irigykedéssel a tudásomat. Ezért úgy végeztem a munkát, mintha én csak dolgoznám, ő pedig az ő nagyobb tudásával felügyelne reám. Ha például egy deszka véget levágtam, vagy egy szeget valahova belévertem, mindig megkérdeztem tőle, hogy így jól van-e. Közben a tavaszról beszélgettünk, majd pedig arról, hogy milyen nagy mester az élet, hogy ilyen jól összehozza az egymásnak való embereket. Egy óra sem telt belé, a pad már készen állott.
1: Még a vasúti főnök is ülhetne rajta, mondtam.
2: Ő nem itt fog ülni,
0: szólt a bakter.
1: Hát hol?
2: A tömlöcben.
0: Körülnéztem, hogy valaki nem hallotta-e meg a dolgot, mire az ember megkérdezte.
1: Tám félsz valamitől?
0: Igen, a vasúti hatalmaktól, mert ugyanis nekik köszönhetem, hogy most itt vagyok.
1: Hogy?
0: Kérdezte a bakter.
1: Majd elmondom azt is, feleltem neki, ha már ennek a padnak semmi hiányossága nem lesz.
0: Hát van még hiányossága?
1: Van. Ugyan mi?
0: Az, hogy még nem ülünk rajta.
1: Rögtön tessékeltem is őt, hogy üljön rá, de éppen úgy, ahogy a másikon szokott volt ülni.
0: Amikor ezt meg is cselekedte, én ismét felvettem a hátizsákot, és várakozással álltam.
1: Tehát nem akarsz elmenni? Kérdezte a bakter.
2: Én nem.
1: Hát,
0: ha szívesen látna, én is leülnék, mondtam. Az ember megértette a játékot, s ahogy azelőtt intett volt, úgy intett most is, hogy foglaljak helyet. Én nem is kérettem magam, hanem leültem. Egy ideig szótlanul ültünk.
2: Nem akar leszakadni,
0: mondtam. Éppen abban a percben kijött a leányka, s jelentette, hogy az ebéd megvan. A bakter felállott, s azt mondta nekem, hogy tegyem le a hátizsákot, s menjek véle, mert ebédre szívesen lát. Bementünk a kicsi házba, s hát ott egy nagy porcelán tálban gőzölök valami az asztalon. Odaültünk melléje, s a gazda már bíztatott is.
2: Védj magadnak, jó paszújka leves.
0: Én vettem egy jó tányérral, s megkérdeztem. Miért mondja, hogy paszújka?
1: Azért, felelte a bakter, mert ami paszúj, az nagyszemű. Mi pedig a nagyszeműt már megettük a télen, és így csak paszújka maradt.
0: Minél kisebb, annál jobb, mondtam kedvet gyarapítva, mire a bakter odaszólt a leánykának.
1: Hát akkor mákot kellett volna főzni, sárika.
0: Én is tréfára vettem a dolgot, s azt mondtam a gyermeknek, bizony, s főzés előtt meghámozni. A gyermek úgy nézett minket, mint egy bajuszos bolondot és egy pejhedző bolondot. Gondoltam hát, elvezetem másfelé a beszéd fonalát, de azért a házban tartom.
1: Hát, asszony, nincs?
0: Kérdeztem tehát.
2: Nincs, jelenleg,
0: mondta a bakter. Ebből könnyen lehetett tudni, hogy ha asszony nincs is, de volt.
1: Hát nem halt meg,
0: tudakozódtam.
1: Amíg a kezem alatt voltak, addig nem, felelte az ember, s hogy aztán mi lett véllök, azt már nem tudom.
0: A szavak mögött sok tapasztalás lappangott, s mivel én nagyon szerettem az emberek háta mögé látni, így szóltam a bakterhez.
1: Magam is házasságot forgatok a fejemben, s így nagy jót tenne velem, ha a házasság szentségéről egyet-mást elbeszélne.
0: Láttam, hogy az ember arcán nyüzsögni kezdenek a gondolatok. A bajuszát megtörölte, a székben hátrább ült, s a hátát is jobban megvetette, mint aki egészen úr a maga dombján.
1: Sárika, menj ki, s nézd meg, hogy a kutyák mit csinálnak,
0: mondta a gyermeknek, s amikor Sárika kiment, a szemét összehúzta, hadhatósan reám nézett, és így szólt.
1: Ha megtalálsz házasodni, soha többet az én házamba be ne gyere.
0: Nem tudtam elgondolni, hogy ennyi szigorúság idáig hol rejtőzködött ebben a szelíd emberben. Gondoltam, egy kissé elhajtom a csípős legyeket róla, s így szóltam.
1: Jó, hogy kimondá ezt a tilalmat, mert most immár háromszor is meggondolom a házasságot. De aki háromszor meggondolja, az negyedszer mégis megteheti. Éppen ezért arra kérném, hogy mondjon még valamit a házasságról.
0: A bakter legyintett, s abban az volt, hogy jobb, ha nem beszél. Hány felesége volt? Kérdeztem.
2: Nekem három.
0: És mennyi ideig tartotta őket?
2: Az elsőt 2 esztendeig, és a másik 2 is együtt véve addig. Az elsőt akkor vettem, amikor megnyertük a háborút.
0: Megnyertük? Csodálkoztam. Hiszen nekem apám örökké azt mondta, hogy elvesztettük.
2: Ti el, ha magyarok vagytok, de mi románokul megnyertük. S amikor benne voltunk a nagy diadalban, gondoltam, hogy én is meggyarapodom, s hódítottam magamnak egy magyar feleséget. Attól lett volt ez a Sárika.
0: S aztán hová tűnt az a magyar asszony? Kérdeztem.
2: Elkergettem, mint a madarat.
0: S hát a másik 2 mi lett? Folytattam.
2: A másik 2 az, hogy a második egy mozdonyvezetővel megszökött, a harmadikat pedig a tavaly ősszel kivezettem ide a rétre, s megmutattam neki, hogy merre vezet Szeben felé az út.
0: Csodálattal néztem a baktert, aki a balfogásokat ennyire kimerítette.
2: Hát a szerencsét újból nem próbálja meg? Kérdeztem.
3: Én nem, mondta. Mert az én Bibliámba ez a 3 elég.
0: Eme szavak után a paszújka mellé tettük a 3 asszonyt, és hallgattunk egy ideig. Aztán a bakter reám fordította a szót, s az iránt érdeklődött, hogy én honnét jövök, ki vagyok, s merre akarok menni. Én elmondtam neki mindent, s legfőképpen azt, hogy miképpen jöttem Mádé falvától idáig a vonaton. Amikor azt beszéltem el, hogy mi módon vették fel Bolhát féljeggyel a vonatra, úgy kezdett kacagni, hogy még a könnyei is megcsordultak. Akkor tudtam meg, hogy Mádé falván egy elhasznált jeggyel milyen mókát űzött velem a 2 vasúti, s a kutya cégére alatt kilopták a zsebemből a pénzt.
2: Na, azok sem voltak jobbak, mint a maga 3 felesége, mondtam.
4: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
5: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének első fejezetének 2. részét mondta el Fekete Ernő színművész. A következő percekben híreinket hallják.
6: Hírek.
5: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek.

0: osztrák vállalat Ilie Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyed évben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyed évben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárulta a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a csernavodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
1: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
0: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
1: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744-23-79-45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741-31-35-12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359-40-19-74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266-21-15-41-es telefonszámon.
0: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Versovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Egy lélek állt című költeményét osztuk meg.

Reményik Sándor, egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán a miért, mikor az Isten intett neki, készülj. Valaki ott lent meg akar születni. Neked szőtték a színes porhüveit, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába. Le kell szállanod, öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. Szólt a lélek. Én nem akarok menni. Én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s feltöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szabott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér. Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrozsdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorún, elég. A törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint a fiókát az atyamadár kivetlek.

Tanulj meg jobban röpülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyam, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni oda lenn. Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr, menj és keresd.

0: Versrovatunkat hallották, amelyben Reményik Sándor Egy lélek állt című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A 44. Zsoltár 9. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően pedig a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Dezső László Levente, a gyülekezet lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 44. Zsoltár 9. verséből. Dicsérjük Istent minden nap, és mind örökké magasztaljuk nevedet. Szela. Az elégedetlenség a sátáni irány, amelyik eltávolít Istentől, abból a tökéletes közelségből, ami az Édenben volt. Az Éden az atya és embergyermek zavartalan együttlétét jelenti, ahol minden, mint egy terített asztalon készen volt. Ez a kert a korabeli embernek kissé mást jelentett, mint ma nekünk. A perzsa királyoknak volt gyönyörű gondozott kert.

Ahol csak ők és akiket oda beengedtek, azok léphettek be. Az a hely, ahova a kis ember kíváncsian vágyott, de tudta, hogy oda sohasem léphet be. A mindenség királya, mennyei atyánk minket, embergyermekeit ide, az ő legszebb és legféltettebb helyén kezdett nevelni. Ebből az állapotból, aminek koronája az volt, hogy együtt lehettünk az örökkévalóval. Ebből lépett ki elégedetlensége miatt az ember. A lázadó sohasem elég lelkület, ami gyakran gyökeret ver bennünk. Ezért a téves, a félrevezető, az a bizonyos széles út, ami a veszedelemre vezet, ahogy Jézus mondta. Ehelyett most járjuk végig együtt Istennel eddigi életünket és környezetünket, ahol vagyunk. Vegyük észre boldog rácsodálkozással annak minden szép és jó részletét. Keressük meg, fedezzük fel tudatosan mindenben azt, ami szép és jó. Mert amit keres az ember, arra áll be a szeme, a gondolkodása, és azt veszi észre inkább, és természetesen abból is talál majd többet. Kötelező a hálás szemüveg felvevése. Különben az elégedetlenségünk kerül előtérbe, az pedig rosszra vezet. Ezért a hálás sétát folyamatosan, rendszeresen kell gyakorolni naponta, hozzátéve még azt, ami aki a legfontosabb, mennyei atyánkat, Istent, ahogy a Zsoltáros tanítja. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mindenért, amiért hálásak vagyunk. Ebben benne vannak a nehéz tapasztalatok is, amelyel tanított minket Isten. Ezeket is mind kössük össze ő vele. Kezdhetjük a legkönnyebbel, például azzal, hogy de szép ez a virág. Ez már egy jó lépés, de ezzel még csak egy lábunk mozdult. A második lépéssel lesz teljes. Milyen szép virágot készített nekem mennyei atyám. Vagy milyen jó ízű gyümölcsöt teremtett nekem gondviselőm. Így érkezünk vissza, és kötődünk hálásan újra mennyei atyánkhoz, minden nap, és majd örökre. Mindörökké magasztaljuk nevedet, mondja a helyes útra visszatért Zsoltár író, mert a most megkezdett hálás leltározásunk majd az örökké valóságban folytatódik. Az olyan lesz, mint amikor a pusztából az ígéret tejjel és mézzel folyó földjére az édenkertbe visszatérhet a fáradt vándor. Ott boldogan néz körül, és nem győzi megköszönni mindazt, amit ott talál, amit ma el sem tud képzelni az ember. Olyan sok a jó, amiért hálás, hogy mindezt megköszönni és mindennek örvendeni, az örökké valóságra lesz szükség. Meg lehet ezt sugallja Zsoltárban az ezután következő szela szó, aminek a jelentését pontosan nem tudjuk. Meg lehet, hogy valamilyen zenei utalás ez. Sokan szünetnek, megállásnak, zenei közjátéknak sejtik. Itt találó lenne ez, mert azt üzenné, a hálaadásban, Isten dicséretében kell megállni, megpihenni. Ezt kell minél hosszabbra nyújtani az örökké valóságig. Mennyei atyám, sokat ismételt kérésem és panaszom helyett, ma csak köszönök neked mindent. Amen.

0: Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 44. Zsoltár 9. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre a következőkben a gyülekezet lelkipásztora Dezső László Levente. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ott kérjelek meg arra, hogy mutasd be nekünk a Szacsvai Református Egyházközséget, hát először magát a falut, mit lehet tudni Szacsváról?
1: Szeretettel köszöntelek, és köszönjük a meghívását az Agnus Rádiónak, hogy Szacsváról beszélhetünk. Egy kicsi falu, a Rík községnek a legkisebb települése, az öt faluból a legkisebb település, és egy 120 lelket számláló közösség, amiből a gyülekezethez 110-en tartoznak. A település az ősidők óta lakott, most már azt is tudjuk, hogy a bronzkorban is lakott volt a település, majd folyamatosan az itt élő nemzedékek azok kialakítottak egy civilizációt. A templom a 14. században épült, ugyanakkor abban az időben vár is áll a falu fölött, és mondhatjuk azt, hogy számos nagyszülöttje van, akiknek az életét hamarosan feltárjuk, akiknek az életét most kutatjuk pontosabban.
0: Mit lehet tudni a templomról magáról? Tehát azon kívül, hogy ugye 14. századbeli, ha jól értettem.
1: A Szacsvai templom a 14. században épül, lényegében az első templom, amelyiket folyamatosan átépítenek, módosítanak a koroknak megfelelően, ez természetes dolog. Az első templomnak nincsen külön tornya, hanem magát a szentélyt bontják majd később le, az 1820-as években is annak a helyére építik fel a tornyot, és lényegében megfordítják akkor a templomot, és építenek egy sokszögzáródást, majd megmagasítják, majd az ajtók helyét változtatják, az ablakoknak a méretét változtatják, viszont mind a déli, mind az északi fal, ami megmaradt a középkori templomból is megvannak, azok a jelen pillanatban is festett vakolatot tartalmaznak, freskókat tartalmaznak, és amiről híres a Szacsvai templom, az nem más, mint a Szent László legendának az üldözés jelenete, ami megjelenik az északi falon. Továbbá megjelenik egy Árpádházi Erzsébet féle gyógyítási jelenet, megjelenik egy Jézus láb, amit most találtunk meg újonnan, vagy éppen egy szentelési pecsétlenyomat jelenik meg a falakon. Sajnos ugye az átépítésekkor az is közre játszik, hogy a bizony a freskóknak nagy része elveszik, hiszen azok a falak, amelyek elbontódnak, azok is freskókat tartalmaztak. És így a Szent László legendának csak az üldözés jelenete maradt meg számunkra. Továbbá a templomnak van egy 1761-ben készült kazettás mennyezete, amit egy barátosi mester, nevezetesen Kovács János készített. Ő az, aki elkészíti és a helyére rakja a kazettákat. Ami érdekes, hogy ennek a mesternek a legösszefüggőbb és legeredetibb állapotában megmaradt munkája található Szacsván, hiszen ehhez a kazettás mennyezethez soha nem nyúltak, nem volt átfestve, nem volt restaurálva. Egészen 3 évvel ezelőttig, ameddig lebontásra került a kazettás mennyezet, hogy restaurálás véget, elszállításra kerüljön, és most már teljes pompájában láthatjuk újra a kazettás mennyezetet. A kazettás mennyezetről még annyit, hogy 64 kazetta alkotja, zömében két kazetta kivételével, zömében növénymintás kazettákról van szó, kettőn jelenik meg állati motivum, és valójában most már a restaurálás folyamán megbizonyosodtunk, hogy eredetileg egy élénk színben pompázó kazettás mennyezet volt, ami most persze már megmattult, mert hogy a természetes anyagokból kevert festékek, azok a közel 300 év alatt ugye azok egy színüket megváltoztatták, megmattultak, viszont egy gyönyörű szép míves munkáról beszélünk. Amit még most frissen fedeztünk fel a templomban, vagy a templomon kívül a külső falán az északi oldalon, és ezt fontos hangsúlyoznunk, hogy az északi oldalon, hiszen az északi oldalt általában nem festették a középkorban, egy fülkét tártunk fel, ahol gyönyörű szép freskók jelentek meg ebben a fülkében, és van egy olyan feltételezésünk, hogy a templom valamikor zarándokhely lehetett. Hogy miért, az még egyelőre rejtély előttünk is, viszont a freskók, ez a fülke az északi oldalon, és azokban való bekarcolások mind erre mutatnak.
0: Milyen más érdekességet rejt a templomot magában, gondolok harangra, kehelyre, esetleg az orgonára?
1: A templomnak sajnos orgonája nincsen, a harmónium végzi a szolgálatot. A klenódiumok közül kiemelnék egy 1600-as évekbeli kejhet és egy ugyanolyan úrasztali kenyeres tányért. Az úrasztala maga, ami újra restaurálva lett és visszakerült eredeti helyére, az 1791-ben készült az evangéliumi református anyaszentegyháznak, adományozza Szabó Ferenc felirattal 1791-ből. Ezek amik a templomnak a meghatározó részei, persze ott vannak a padok, a padvértek, amelyeket 1920 tájékán lefestenek mindent olajfestékkel, most pedig a restaurálás folyamán a vérteket próbáltuk visszahozni az eredeti tulipános, tehát hagyományos megfestéses mintájukra. Persze, hogy a régebbi lefestés ez rengeteget károsította az eredeti festést, de így is ad ez egy patinás hangulatot a templomnak.
0: Mi más lehet tudni a gyülekezeti életről? Hány gyülekezeti tag van? Vannak-e fiatalok, gyerekek?
1: A zacsonyi gyülekezet az jelen pillanatban 109 lelket számlál. A hosszú története során sajnos többször azzal nézett szembe a gyülekezet, hogy nincsen önálló lelkésze, és ez az 1950-es évektől sajnos be is következett végleg. Hiszen ez legenda, feljegyzés nem találunk hivatalosan, viszont a gyülekezet tudatában úgy maradt fent, hogy a volt rendszer vezetői felajánlották az akkor szolgáló lelkésznek, hogy vagy a templom, vagy a papilak valamelyik magtár lesz. Hát gondolhatjuk, hogy nem a templomot adta át az akkori kollektívnek, a TS-nek, és ezutántól végképp nem tudunk arról beszélni, hogy a gyülekezetnek önálló lelkésze van. Sajnos sok esetben kihatással volt a gyülekezeti életre is, és itt most nem a lelkészekre gondolok, hanem a gyülekezetben is volt egy sokszor élni ilyen szempontból, de ez meglátszódott. Maradjunk annyiba, hogy ez meglátszódott a gyülekezeti életen.
0: Hogyan zajlik a gyülekezeti élet ott Szacsván?
1: Jelen pillanatban gyülekezeti életet azt sikerült megszervezzük, újra szervezzük, újra van nőszövetségi bibliaóra, presbiter bibliaóra. A hosszú évek után újra a vallásórákat tartunk, és egy nagyon szép, persze arányokhoz képest szép létszámú vallásórás csoport van. Viszont ezt ki kell emelnünk, hogy a minden gyülekezeti programot azt közösen tartunk az Egerpataki Egyházközség tagjaival, hiszen az idei évnek az az eredménye, hogy elindítottuk a társegyházközségi státusz kialakítását az Egerpataki és a Szacsvai gyülekezetek között, és ennek fényében mi már régebb közösen tartottuk a gyülekezeti alkalmainkat, de ugyanúgy a vakációs bibliahetet a gyermekeknek, még a nagyboroslói gyülekezettel közösen társulva is így három gyülekezet gyermekeinek tartottuk meg az elmúlt időkben. Továbbá most már gondolkozunk, hiszen hatalmas felújítás után vagyunk, és hatalmas építkezések után, amik sajnos lefoglalták az ember és a lelkésznek is a teljes energiáját, viszont ebből ilyen kicsit energiafelszabadulás után már gondolkozunk azon, hogy milyen más csoportmunkákat, milyen közösségi rendezvényeket lehetne majd beindítani, hogy ezt a kis közösséget még jobban összetartsa, és minél jobban építse és erősítse.
0: Ugye most nemrégiben újult fel a templom, hogyan készültek erre az eseményre a gyülekezettel?
1: Hát a templomnak a felújítása az egy 9 éves hosszú munka, kemény, verítékes munkának az eredménye. Hiszen 9 évvel ezelőtt jelentkezett először a környezőházi gomba, utána majd az átépítés során rosszul összeszőtt falnak a hasadása. És persze ez azzal járt végig, hogy erőforrásokat, szakembereket kellett keresni, akik segítenek. Itt ki kell emelnünk Dombora Lajos polgármester urat, vagy éppen Peter József Enrik alpolgármester urat, akikkel kéz a kézbe jártunk, és Jánó Mihály művészettörténész vezetett mindvégig ezen az úton minket. 9 év ezelőtt még nem tudtuk azt, hogy miből fogjuk felújítani a templomot, hogyan, hiszen egy ilyen kis gyülekezetnek egy A-kategóriás műkincset felújítani, ez hatalmas anyagi teher. Ennek érdekében hát 3 alkalommal is volt kirovás a gyülekezeten, vállalta a gyülekezet az anyagi hozzájárulást, elegészen addig, ameddig akár a Bethlen Gábor alapkezelőtől kaptunk támogatást, de végül pedig megérkezett a nagy reménységünk és a nagy támogatási tér, ez az úgynevezett PNRR, tehát az országos helyreállítási terv. Benne a Szent László útban nyertünk egy-két közel 2,5 millió eurós pályázatot, és ennek következtében végre sikerült nem csak statikailag megmenteni a templomot, hiszen az elsődleges célunk az volt, hogy statikailag mentsük a templomot, amennyire lehet, hanem sikerült a műkincseket is, tehát a freskókat, kazettás mennyezetet, és minden egyes műértéket a restaurálni a templomban. Ennek következtében a 9 év munka után, és ezt hangsúlyozom újra, 2 évet, kemény 9 esztendő után sikerült a templomot újra felújítani, mellette pedig egy látogatóközpontot építeni, ami a 3 épületnek az együttese, külön elkülönítve van egy bemutatóterem, aminek lesz egy állandó kiállítása is, lesz időszakos kiállítások is fognak helyet kapni a galériába. Van egy konferenciaterme, ami lényegében majd a gyülekezeti házat, a gyülekezeti hajlékot is téli időszakban fogja biztosítani, valamint egy 7 szobát magába foglaló vendégházat is sikerült ennek következtében építeni. A munka után, a munka elvégzésével sikerült a háladó Isten tiszteletet is megszervezni, ami június 14-én volt, a főtiszteletű püspök úr végezte az igei szolgálatot, majd a látogatóközpont avatásánál Kató Béla püspök úr mondott áldást. Egy gyönyörű szép ünnep volt, amelyik egy hatalmas erőt is adott a gyülekezetnek, mondhatom így. Hiszen több héten keresztül volt olyan, hogy egy negyede közmunkázott az egész gyülekezetnek, és ezek csak férfiak voltak. Utolsó napokban pedig férfiak, nők összeszámolva, tehát ilyen napos leosztásban 30-35 személyes közmunkázott, amikor azt nézzük, hogy egy 109 lelkes gyülekezetről beszélünk, az bizony gyönyörű szép számnak számít, és a lelkésznek is megmelengeti a lelkét. A gyülekezet nagyon lelkesen készült erre az ünnepre, adományokat gyűjtöttek, próbáltak mindent úgy előkészíteni, hogy az az ünnepnek a teljes méltóságát megtartsa, és valójában örventek és örventünk annak, hogy a templomba újra vissza tudunk menni, hiszen hányattatott sorsa volt ilyen szempontból az Isten tiszteleti helyeknek, hiszen amikor 9 évvel ezelőtt ki kellett költözni a templomból, akkor a volt papilapot, amit, ahogy az előbb is említettem, a kommunizmus elvett, azt sajnos egy nagyon romos állapotba adták vissza, azt közmunkával hirtelen átalakítottuk egy imaházzá, hogy ott tudjunk tartani istentiszteleteket. Aztán jött a Covid, szabadtéren kellett istentiszteleteket tartani, és végül pedig a tavalyi esztendőben, amikor már a volt papilak épületét is el kellett bontani az új építkezés véget, akkor az iskolának a volt termében kapott helyet az istentisztelet, és folyamatosan kerestük azt, hogy hol van igazából a helyünk, és ez egy hatalmas dolog volt, hatalmas ünnep volt, hogy újra bemehettünk a templomba. Isten tiszteletet tartani, hiszen azért el kell mondani, hogy felnőtt egy olyan réteg, egy olyan vallásórás csapat, akik nem tudják azt, hogy mit jelent szacsván a templomba menni Isten tiszteletre. Most ők voltak azok, akik énekükkel, dalukkal a Bojtorján templom című énekével úgymond megnyitották az ünnepet, és azt elénekelték, viszont ők most tanulják meg azt, hogy mit jelent, hogy Szacsaván bemegyünk Isten tiszteletre a templomba.
0: Ezek szerint akkor most már van hely a közösségépítésre, lehet közösségépítő programokat szervezni, gondolom, hogy eddig is voltak.
1: Persze, eddig is megvolt a volt papilaknak az épülete, az egy ideiglenes imaház volt, és próbáltuk ott megszervezni a gyülekezeti életet. Viszont amikor az embernek van hozzá illő infrastruktúrája, van felszereltsége, és sorolhatnám az ilyen dolgokat, akkor persze, hogy könnyebben, pozitívabban és optimistábban áll ezekhez a kérdésekhez, és nagyobb lehetőséget lát a közösségépítő programokban. És mellette, ha nem beszélünk arról is, hogy amikor egy ilyen építkezés és restaurálás, javítás lezárul, akkor bizony energiát tudnak felszabadulni, mert hogy az elmúlt időszakban a papírmunka, az építkezés az volt, ami mindenek előtt volt, és mindent sajnos de sok energiát felemésztett.
0: Mit jelent a gyülekezet számára? Tehát hogyan élik meg most a hétköznapokat a gyülekezet életben? Most, hogy a templom készen áll, ott van.
1: Tehát mindenek előtt öröm van, hogy a templom végre újra készen van, és végre használható. Az elkezdődött összetartozás, közösségi munkák, amelyek az ünnepséget előkészítették, azok már megadták a kezdést, a csíráját azoknak az összetartó programoknak, amelyek majd soron fognak következni. Hiszen a rákövetkező szombaton, a hálaadó Isten tiszteletet követő szombaton egy gyülekezeti napot tartottunk, ahol megköszöntük egymásnak a befektetett munkát, ahol egy kicsit közösen együtt voltunk, és az az igény fogalmazódott meg, hogy ilyen alkalmakat még szervezzünk, minél több alkalom legyen az, amikor találkozunk, együtt vagyunk, ha kell a templomban, ha kell a templom árnyékában, de mindenek előtt az Úristennel és egymással közösségben lenni.
0: Voltak nehézségek, de milyen új nehézségekkel vagy kihívásokkal kell szembenézni a szacsvai gyülekezetnek?
1: Voltak nehézségek, de azokat hála jó Istennek, támogatóinknak és minden egyes segítő embernek köszönhetően, és ezeket sikerültek legyőzni. Viszont az új kihívások, azok új utakat fognak megmutatni. Mindenek előtt az új komplexumot, az új központot azt szükséges fenntartani. Ehhez muszáj, kötelezően programokat kell működtetni, látogatókat kell hozni, vendégeket kell hozni, mert bármennyire is hangsúlyozom, hogy mindenek előtt a templom az templom, Istennek a háza, az imádságnak a háza, mindamellett egy turisztikai látványosság is, és sokan érkeznek látogatóba. Ezt a látogató réteget kell megszólítsuk az elkövetkezőkben, kell nekünk is különböző programokat szervezzünk, készülünk arra, hogy az újonnan épült központot a következő nyártól már kihasználjuk gyerektáboroztatásra, vendégek fogadására, sorolhatnám az ilyen dolgokat.
0: Milyen eseményeket szerveztek az idén a gyülekezetben, mondjuk a gyerekek számára, a fiatalok számára, hiszen szó volt róla, hogy hát vannak gyerekek azért.
1: Persze, tehát gyerekek vannak, és az utánpótlás nevelés, vagy éppen az ifjú generációnak a közösségbe való bevezetése az elsődleges célunk és feladatunk. A lelkészként mindig azt fogalmaztam meg, hogy a gyermeket az soha ne vigyék ki a templomból, a gyermek nem zajos, hanem a gyermek az gyermek, a felnőttnek pedig az Isten tiszteletre kell, hogy figyeljen. A mindenek előtt és a legfontosabb tevékenységünk ezek a szombati vallásórák. Ezek nem maradhatnak el. Ha nem tud a lelkész menni vallásórát tartani, akkor a lelkész felesége fog barkácsolni velük. Ilyen szempontból hatalmas segítség feleségem számomra. És a gyermekek ezáltal rendszeresen kapcsolódnak hozzánk, kapcsolódnak a gyülekezethez, kapcsolódnak a közösségi élethez. A vakációs Biblia hét a következő, a soron következő programunk, amíg augusztusban lesz megszervezve. Itt az ifjabbak, a fiatalok, a frissen konfirmáltak besegítenek, közösen szervezzük velük, ők azok, akik a minden egyes programot lebonyolítanak. Én nekem a tanultási felület marad. De továbbá szervezünk az idén a Rígy községi fiatalok számára a Bethlen Gábor alapkezelő támogatásával szervezünk egy községi ifjúsági tábort, ez az őszi vakációban lesz megszervezve, hogy a fiataljaink még többet tudjanak együtt közösen minőségben eltölteni, akár az Úristennel, akár egymással.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor bevonjátok az ifjúságot is, az ifit is. Vajon a Válcsi lányra is sikerül eljutni?
1: Hirdetem folyamatosan, reménykedünk benne, mindenek előtt azért a Válcsi lányt is szem előtt tartjuk, viszont a Kézdi Orbai Református Egyházmegyének is számtalan ifjúsági és gyermekprogramja van, amin szeretnénk részt venni. Itt, ha megemlíthetem, hamarosan kezdődik a vallásórások számára a tábor, majd azt követi az ifjúsági tábor, és következik a konfirmandus tábor, amik az elmúlt esztendőkben gyönyörű szép létszámokkal működtek, és a Kézdi Orbai Egyházmegye elejtézik arra a hatalmas erőfeszítést tesz azért, hogy ezek a programok, ezek a táborok működhessenek, de nem csak a Lelkészi Kar, hanem az egész közösség, és ezeken is szeretnénk egyaránt részt venni. Nem csak kerületi, hanem helyi és egyházmegyei rendezvényeken is egyaránt.
0: Hát ha vannak gyermekek, akkor a táborok működnek, nem?
1: Persze, teljes mértékben. Tehát kezdjük onnan, hogy amikor, ha valaki szervezett már gyerekeknek, fiataloknak tábort, akkor azt tudja, hogy mit jelent, hogy a végén keresem az energiámat, a fizikai energiámat. Lelkileg nagyon fel vagyok töltődve, de fizikailag keresem azt, hogy hol vagyok. És amikor a szülők küldik vissza a videókat, mi még a táborozó helyen vagyunk, és a szülők küldik vissza a videókat, hogy hazafele az úton milyen énekszó volt azokból az énekekből, amiket velünk tanultak, vagy éppen milyen élménybeszámolók vannak. Na hát ott az ember elfelejti a fizikai fáradtságot, elfelejti mindent, hanem már a következő évi tábort szervezi, mert hogy ezért csináljuk, ezért munkálkodunk folyamatosan.
0: Hogyan írnád le a gyülekezet mai lelki és közösségi életét?
1: Ha egy szóba kellene leírnom, akkor összetartozás. Ha bővebben megyünk bele, akkor látja az ember azt, hogy van egyfajta lelkesedés, ami megerősít mindent. Van egyfajta segíteni akarás, egy önszerveződés is akár, hiszen a lelki pásztor ugye nem lakik a faluban, hanem lent lakok Egerpatakon, és amikor mire felmegyek sok alkalommal, hiszen nem telik nap el, vagy két nap nem telik el, hogy magamat a faluba meg ne járjam. Sokszor találkozok azzal, hogy kopogtatnak, jönnek, hogy ők már előre elképzelték, hogy most mit kellene elvégezzünk, ők meg is szervezik, csak éppen én hirdessem, plakátoljam. Nagyon nagy a lelkesedés.
0: Ezt jó hallani, hát mit üzennél a mai kor emberének a hit és a közösség megtartó erejéről Szacsváról nézve?
1: Ha Szacsváról nézem, akkor hadd idézzem azt az igét, amivel köszöntöttem a hálad Isten tiszteletre érkezőket. A zárójelben hadd mondjam el azért, mert egy hitetlen Tamás jelenet van megfestve az újonnan felfedezett templom fülkében, a templom északi falán, amiről beszéltem. Boldog vagy te, Tamás, mert láttál és hittél, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. A mai ember azt szereti hinni, amit tapinthat, amit érzékelhet, amit lát a két szemével, amit a kezével megfoghat. Viszont az elmúlt esztendőkben a szacsvai közösséggel számtalanszor megtapasztaltuk azt, hogy hinni, hit nélkül előre menni nem lehet. Hinni kell abban, hogy az Úristen folyamatosan mellettünk lesz, és a jó úton az érettel való munkálkodásban támogatni fog minket. Tamás egykoron csak akkor hitte el, hogy Krisztus feltámadott, amikor láthatta a Krisztus keresztván szerzett sebeit. Talán sokszor mi is akkor hisszük el az életünkben a különböző eseményeket, ha azokat megéltük és megtapasztaltuk. Viszont én hiszem azt, hogy igaz a kijelentés, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert hogy a Krisztusba vetett hittel, az Isten megtartó erejében való munkálkodással hiszem, hogy minden egyes munkának meg lesz a gyümölcse, és gyülekezeteinknek, közösségeinknek újra van és lesz jövője.
0: Az elmúlt percekben rovatunkban a Szacsvai Református Egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre Dezső László Levente, a gyülekezet lelki pásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunk első órájában klasszikus zene szól. A második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő hangzik el, valamint keresztény élet felekezet közi rovatunk. A harmadik órában hangos könyvtár műsorunkat ismételjük meg. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma Díny és József magyar zeneszerző és előadó művész gondolatával búcsúzom. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervat virágát. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ru weblapon interneten keresztül. Ha pedig

Tenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A Ma Déli Magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon

Vannak is másra vágynak, éjszakon át átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között. Itt ragadtam, de sajnos nélküled. Hagyd, hogy a szeretet utolérjen gyönyörben, és összeforjon.

meg ne szólj, ezt mindketten tudjuk, mi mennyit ér a szeretet, és az otthon melege fontosabb mindennél. Kérlek, adj esélyt, hisz érték az élet, a rombolásnál több kell legyen. Hát adj esélyt, hogy a szívedben az angyalok

és itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

Sírok alatt a eleget. Ja, Istenem, adjál szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást, éjjel-nappal a sok sírást.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illier Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza

0: autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető Nuklear Elektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a Nuklear Elektrika hozzájárult a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A Nuklear Elektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a Csernavodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei Református Gyülekezetben.
2: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
1: Az idén 300 éves református kis templom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezetnek a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk.
1: Teológusok Rómában.
4: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egyhetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, ami

0: amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk, azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Vakációs Bibliahetet szerveztek a Mezőgecsei Református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a Mezőgecsei Nagybaktai és Tiszacsomai Református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Dávid Árpád, a Mezőgecsei, a Nagybaktai és a Tiszacsomai Református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
3: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például. És ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt valahogy, ezt a mérleget át kellene billenteni.
2: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
3: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes. Hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni. Vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak. Ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéthez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
2: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
3: Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy az ember törje a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
2: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
3: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végig, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
2: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljuttatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
3: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is. És ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a bárkatábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azoknál nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
2: Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
3: A konfirmandus hetünk külön a KRISZ szervezeten keresztül erő megrendezi. Tehát ők azok, akik állják a vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van, közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés a kiválasztott filmből. Nézzük mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
2: Mit kell tudni a tábornak az alapinformációról, hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
3: Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attila Esperes úr fiataljaival. Bart Elemér misszionárus lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba a fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő, én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
2: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcseként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
3: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis, gyere ki, jelentkezz, maradj itt. A másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igaz. igazi fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
2: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
3: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabad időben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet. És ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzés alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizásra, fiúk, lányok, csocsózás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
2: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
3: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyház épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először Isten tiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el, így a templom építése 300 éve, 1726-ban fejeződött be, a riporter Tóth Emese.
1: Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának múzeológusa. Egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
2: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezet a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
1: mi
2: nem
1: az
2: tudjuk.
1: Az egyházláda?
2: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
1: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
2: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves. Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt, ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább 3 egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de 3-ról egész hiszen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
1: Most akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kistemplomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
2: Ez ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik, a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik
1: de
2: az ispotályt.
1: Járvány,
2: rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre, nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagyállomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda a templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert hogy ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada. A kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, ő Zsíros József. Nemrég halt meg, megélte a 100. születésnapját, és egy híres alak volt itt a városban. Na, amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről, ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
1: Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
2: Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század eleji adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
1: Ők ennyire módosak voltak?
2: Ők nagyon módosak voltak, tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán. A Tiszántúli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
1: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonukat?
2: A testamentum alapján ez két dologra lehet visszavezetni. Egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni. Másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak. Tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, micsoda támaszt jelenthet a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a Bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
1: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka? És egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
2: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, Pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építés. Történet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte meg, az emlékkertet itt a Nagy Templom és a Kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mint a mai napig. A karzat, meg a mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát, tehát a rózsaablakok, a négykariós motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat, ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek, de most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a fő bejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás, sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
1: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
2: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot akkor. Most a polgármesteri hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonkatemplom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyházkormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonkatemplomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy, hát akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyiért Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
2: Az elmúlt percekben Tóth Emes összeállítását hallhatták.

0: Vári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a Római Valdens Teológiai Fakultás fogadta, ahol mind az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismereteket személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányútról Balogh Zoltán 6. éves teológiai hallgatót kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
2: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egyhetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
1: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
2: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szent Péter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtus katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár, és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
1: És te, mint 6. éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
2: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a Római Valdens Teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelném még, hogy az első 2 nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra a jövendőbeli lelkészek számára.
1: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mély benyomást tett rátok?
2: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtus katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beír arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy 4 szintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 ezer keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
1: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára? Mit gondolsz?
2: A hatodéven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
1: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
2: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a jó Istentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
1: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
2: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.
0: Az elmúlt percekben Balogh Zoltánt, 6 éves teológiai hallgatót hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Segedelmünk és nyugalomnap szentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 157-es énekét. A 157-es énekünk egyetlen versszakát énekeljük. Az ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást bűneinkről és hitünkről, mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztatunk.

hitesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 16. Zsoltár első és utolsó verszakát. Imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 16. Zsoltár első és ötödik, azaz utolsó verszakát énekeljük. A Zsoltár így kezdődik, tarts meg engemet, ó én Istenem!

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk a mi Urunk-e mostani alkalommal, megvan írva Ézsaiás próféta könyve 31. fejezetének az 5-től 8-ig terjedő verseiben, hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunk által is mára ajánlott ószövetségi ígénk az azt megelőző és azt követő két igevers. Hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kímélvén megmenti. Térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok, Izraelnek fiai. Mivel ama napon megvetti mindenki ezüst bálványait és arany bálványait, melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre, és elesik Asszíria, nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg azt, és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek. Háborús időkben áldást hirdető próféta, ez volt Ézsaiás is, nem csak. Háborús időkben is megvan Isten áldása és hangzik, és a Krisztus születése előtt úgy 700 esztendővel Ézsaiás szolgálta az Urat, az ő nevét is, Ézsaiás nevet is betöltötte szolgálatában, hiszen név azt jelenti Isten az üdvösségem. És a áldást hirdetett Isten lelke által, hirdette a szabadulást, a gyógyulást, az új életre való feltámadást, mert a tévedésekből, a hibákból, a bajokból mindig kivezet egy út, az Isten útja, mely az üdvösségünkre van felkínálva, felajánlva mindannyiunknak. Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának is nevezzük, nem csak azért, mert ő maga az üdvösséget hirdette, és a mi üdvösségünk az üdvözítő Jézus, hanem azért is, mert Isten lelke általa lelentette ki, hogy a messiás szolgálata, a felkent szolgálata, az örökkévaló király szolgálata milyen is lesz. És Jézus a Krisztus. És ha a szenvedő szolgáról tett bizonyságot egykor Isten prófétája Ézsaiás, mi új szövetségiek csodálkozva olvassuk Ézsaiás könyvét, és találkozunk Ézsaiás könyvéből idézett ígikkel az új szövetségben, és gyönyörködünk Isten hűségében, mert aki volt, az ma is ugyanaz, és az lesz örökre, a vagyok, az élő Isten soha meg nem változik, csodálatos az ő hűsége. Térjetek vissza hozzá, hallottuk a kiáltást, a kérést, az utasítást, a felolvasott ígéből, olvashattuk gyülekezeti imanaptárunkból. És amikor megtérésről van szó a Szentírásban, akkor nekem Márk evangéliuma jut eszemben, ahol Jézus Krisztus újra és újra hangsúlyosan a megtérés evangéliumát hirdette, melynek tömör üzenete: térjetek vissza, térjetek meg, mert elközelített Isten országa, közelebb került hozzánk. Ha a proféták bizonsága által évszázadokon át közel volt már az egyszülött fiúban, a testélet ígében, még közelebb került hozzánk, és ha a pünkösd utáni anyaszentegyház közösségében tiszteljük Istent, akkor azt mondjuk, hogy Isten az ő szent lelkével annyira közel jött, hogy sokunkban bennünk lakozik. Egyek vagyunk azzal az Istennel, aki ige világosság és Krisztus test tagjaiként szolgálunk, hirdetjük Isten országát. Közelebb került, annyira közel, hogy lelke által köztünk és bennünk lakozik,
De ez, hogy közelebb került Isten ország, azt is jelenti, hogy mindenkihez elközelített. Ha az Ószövetségben alapvetően az ószövetségi néphez közeledett Isten, az Ószövetségi Egyházhoz, az Új Szövetségben, ahhoz a néphez és egyházhoz jön el Isten, lakozik köztünk az ő lelkével, ahol minden nép és nemzet és közösség és törzs és nyelv, és sorolhatnám tovább, egyek vagyunk a Jézus nevében. És ha a megtérés evangéliuma Isten országának közelségét, jelenlétét, bennünk való lakozását hirdeti, akkor ez a megtérés által, ahogy hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. tanítja, elég gyakran idézem, úgyhogy hadd visszhangozzon újra, a 88. és soron következő kérdések és feleletek szintjén már jól tudjuk, ugye konfirmáció óta, akkor konfirmáltunk biztos, legalábbis tanították, ha éppenséggel meg nem tanultuk, hogy az igazi bűnbánat az a megtérés, az igaz megtérés az a bűnbánat, és a bűnbánat mindig annak jegyében lehetséges, hogy életünkben, bennünk, környezetünkben sok a tévedés, sok a hiba, sok baj van, kisebb-nagyobb bajok, ezek terhelnek minket és megpróbálnak. Van, aki Istent hibáztatja a hibákért, bajokért, tévedésekért, de az nincs rendben. A tévedés, a hiba, a baj a miénk, ahogy a bűneink is. De milyen furcsa, hogy sokszor az ember egyénileg vagy közösségileg mit tesz? Henceg a tévedéseivel, a hibáit valami tökéletes csodává próbálja átgyúrni, a sok bajt valahogy úgy akár legyintve elintézi, együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk alapon, hát dorbézoljunk, ha baj van, hát búsuljon a ló, mert nagy a feje, ugye hányszor hallunk ilyeneket, van benne valami, de az Isten országa szempontjából nem ez a megoldás, hanem hogy láttán a sok tévedést, hibát, bajt, a bűneinket, akkor bánjuk meg ezeket. Ismerjük be, hogy ez nincs rendben. Isten nem olyannak teremtett minket, és nem olyannak teremtette a világot, hogy csupa tévedés, minden hibás legyen, és a baj meg végtelen. Isten másként teremtett mindent, és ha a teremtés az újjáteremtés csodáját is elénk hozza, akkor Isten célja, hogy olyanná teremtsen újjá minket és mindent, hogy ne legyen tévedés, hiba, baj se legyen, sem sírás, sem fájdalom, sem jajgatás, hanem legyen az az öröm, az evangéliumi öröm, ami a megtérőknek ajándékba adva van, hisz aki igazán bánja bűneit, az valóban bűnbocsánatot nyer, megismervén ezáltal Isten irgalmát, kegyelmét, jóindulatát és szeretetét. A megtérés túl azon, hogy bűnbánat, magában hordoz egy nagy lehetőséget, egy teljes átváltozást. Említettem az újjáteremtést. Isten munkája ez. Csodálatos. De a mi esetünkben, emberi lények esetében ez újjászületést is jelent. Hisz teremtményekből Isten gyermekeivé születünk újjá. És a bűneinkben, mint teremtmények, rádöbbenünk arra, hogy erős az Isten és elhordozhatatlan az ítélet, a bűnbánat által és annyi minden más által, ami történik az Isten tiszteleten, Isten gyermekeivé születünk újjá, és hittel kiáltunk, hogy van atyánk a mennyben, hittel imádkozunk, hogy van a mi atyánk a mennyekben, és tehetjük ezt, mert azt, akit Ézsaiás is hirdetett, Jézus Krisztust ismerjük, egyre jobban megismerjük. Ha nem is tökéletes a mi ismeretünk itt lent, hát ezért is törekszünk az ismereteink bővítésére, tökéletesítésére, de egyre jobban megismerjük, és tudjuk azt, hogy majd teljes lesz az ismeret a mennyben. Ha a célba elérkezünk, ha Krisztust követvén keresztényekként a hozzánk eljött Isten országának csodáját cselekedjük, és Krisztussal egyek vagyunk egyre inkább, míg len a mennyei Isten tiszteleten teljességgel egyesülünk.
az újjáteremtés, az újjászületés csodálatos és örömet jelent. Ezért evangélium, örömüzenet. Térjetek vissza hozzá! Hallatszott a felhívás, utasítás, a kérlelés, valami 700 esztendővel Jézus Krisztus születése előtt, a megtérés evangéliumának lelke akkor is ragyogott, és a megtérés a hibából, a tévedésekből, a bajból való visszatérés, elindulás az Isten tökéletessége, szentsége és kegyelme fele, az azért szükséges, mert tőle elpártoltak a régiek, és valahol minden ember a maga bűneiben elpártol az élő Istentől, ahogy hallottuk az ígében. Tőle elpártoltatok. Ami Jézus Krisztus születés előtt 700 esztendővel baj volt, és tévedés volt, és hiba volt, azt ne gondoljátok, hogy ma nincs köztünk, és nincs velünk. Nézzünk körül. Nem csak a templomba, hanem úgy nézzünk körül az életbe, az utcán, hallgassuk meg az embereket, miről beszélnek, figyeljük akár a médiát, a hírek, miről szólnak. Elpártoltunk Istentől. Ha most felolvasott igében azt mondjuk, hogy mi az, amit az ember hoz, mi az, amit az ember cselekszik, hát az, hogy elpártolunk tőle. És az eredeti szöveg szerint ez az elpártolás, ez már egyenesen lázadás is. Mert az egy dolog, hogy elpártolok egy helyről, vagy más helyre, vagy egy pártól, egy másik pártba iratkozom be, de amikor Istentől elpártolok annyira, hogy ez már lázadás ellene, akkor érezzük, hogy kicsit súlyosabb a helyzet, mint ahogy elsőre gondoljuk, ha olvassuk a Bibliát. Elpártolni annyira véglegesen és végzetesen, és annyira nagy elhatározással, hogy az már egyenesen lázadás. Az elpártolás bűne. Minden hiba, tévedés, baj, a bűn többek között azért van, mert elhagyjuk Istent. Fellázadunk ellene. Az elpártolás bűne, mint lázadás, kicsit ugye az árulást is előhozza, mert ha akár az emberi történelem eseményeit nézzük, akkor a lázadások esetén nagyon gyakran és nagyon erősen ott van a árulásnak, a feladásnak, az elhagyásnak a bűne. A lázadás nem forradalom. Abban van egy törekvés, hogy valami jobb legyen, valamiért tör ki egy forradalom, van egy forradalom. Így emlékezzünk a mi forradalmainkra, magyarok, és minden népek úgy emlékeznek a maguk forradalmaira. Az árulás, a lázadás még csak nem is háború. A háború sokkal komolyabb a lázadásnál. Olvastam olyat, hogy az 1437-es erdélyi lázadást háborúnak is nevezik, mert hát több volt egy lázadásnál. A bábolnai felkelésre gondolok. A lázadás nem forradalom, még csak háborúra sem futja belőle. Az egyszerűen valami ellen való, nagyon kemény tiltakozás, hogy van ok rá, hogy nincsen, azt lehet firtatni, hogy milyen következményekkel jár, hát általában nagyon rossz következményei vannak. Nem valamiért történik a lázadás pozitív értelemben, hanem valami ellen. Fellázad valaki, valaki ellen, fellázadni Isten ellen. Ez negatív, destruktív üzenet van bennem. Többször hallottam, hogyha valamit elhatározol, akkor úgy határozd el magadban, hogy valamiért tégy valamit, nem valami vagy valaki ellen, az nem használ, az rombol. Ha valamiért felvállalod a lelki tusát, küzdelmet, abból még jó lehet, megsegít az Isten és megáll téged, de ha csak úgy valami ellen, valaki ellen csörtetsz, annak nem sok értelme van. Ha valamiért, valakiért teszel valamit, abban még lehet szeretet. Ha valaki ellen elkövetsz bármit is, abban szeretet nem sok van, inkább a gyűlölet. Az élő Isten ellen fellázadni.
És a lázadásnak a mikéntje, formája, tartalma is előttünk van, ahogy hallottuk az igét. Az élő Isten ellen lázad az, aki halott bálványokat, a halál bálványait alkotja meg magának. Lehetnek aranyból, ezüstből, drága kövekkel ékesítve, vagy ki tudja, milyen formában valamilyen eszközök, vagy a kezekkel csinált bármilyen emberi eszköz, ami okot ad, vagy lehetőséget, kifogást, hogy Isten ellen lázadjon az ember. Emberi dolgok. Napjainkban sokan azt mondják, hogy a pénz nagyon meghatározó bálvány. Van más is, de a pénz az nagyon meghatározó. Minden akkörül forog. Ezért is van az, hogy az Isten országának evangéliuma olykor nagyon süket fülekre és szívekre talál. Az elmúlt héten is egy bibliaórán úgy az jutott eszembe, hogy megbotránkoztatta az evangélium, már hogy ne lenne az, amikor Jézus Krisztus olyanokat mond, mint a gazdagnak, hogy menj el és oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, és akkor kincsed lesz a mennyben. Egy örökölt vagyon, ami lehet, hogy azt a fiút tönkre is tette a későbbiekben, mert valahogy Isten igazsága szerint, amiért nem dolgozol meg, lehet, hogy öletbe hull, de nagyon-nagyon nagy az esély annak, hogy eltékozlod, s utána még szegényebb leszel. Nyilván ez csak egy szempont. Amikor az evangélium arról szól, hogy segíts, hogy egy alázatos, elégedj meg azzal, amit Isten az áldásában ad neked, és ne a mérhetetlen vagyont hajszáljad, és azt kergessed. Ha keresztény vagy, lehet, hogy nem lesz 100 milliárd forintnyi vagyonod, még forintban is sok, ugye? De meg lesz a mindennapi kenyered, és a szükséges dolgait, és jól éled életed, mert megállt az Isten téged. Napjaink nagy problémája, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, középosztály már lassan nincs is, ugye elpárolok. Aztán vannak nagy tüntetések, ökörrázások, és ki tudja még, hogy olyan a rabszolgából lehet-e szabad ember, és mennyire engedhetik meg maguknak a zsarnokságot a faraók és az udvartartásuk. Hát akkor hogyan hallgatna a világ a megtérés evangéliumára? Mikor a pénz beszél és a kutya ugat alapon, morzsoljuk a sötét napokat, ki tudja még hova jutunk, lesz-e majd 100 év múlva valaki, hogy magyarul mondja el az evangéliumot, és elmondja azt, hogy igen, volt egy nagy tévedés, ekkor meg akkor, de megbántuk a hibát, a tévedést, a bajt, amit magunknak okoztunk, és az arany, ezüst vagy műanyag istenektől visszatértünk az élő Istenhez, és nem a pénz szagát és zajait kerestük, hogy Iskárióti Júdással együtt veszünk el, hanem a megtérés evangéliumát kerestük és kaptuk meg Istennél, aki azzal megáldott bennünket. Halott bálványok csak halált hoznak ránk. Ez így volt régen is, és ez így van mindig. Aki az élő Isten ellen lázad fel, sokszor azért lázad, mert neki a bálványok kellenek, azok az istenei. És abban minden meg van engedve, az Isten törvényeit teljesen ki lehet fordítani, mert ahol a pénz beszél, és ugye más csak úgy ad hangot, ahogy tud, ott a nyereség és a profit diktál, bármi is történhet. Aki Isten ellen lázad, az Isten imádata ellen is lázad. És a bálványimádás jegyében sok tévedés, hiba és baj történik, de ki ismeri ezt fel, és ki ismeri ezt be? Ha már beszéltünk arról, hogy nagy ura pénz és Istene a mi korunknak, és nehéz hallani az igét, mely egészen más értékeket ajánl, akkor a bálványimádás bűnét nem csak pénzimádásban lehet látni, hanem ez sokszor önimádatba is átcsap. És nézzük, aki sok pénzt tudott összelopni, az mennyire imádja önmagát, és mennyire elvárja, hogy őt imádják a többiek. Egy bálványisten tisztelet jegyében, akkor az élő Isten tiszteletre
kiérkezhet el, és kijelenhetik ezen meg. Elesik Asszíria, hallottuk az igéből. És Asszíria akkor, mi nagy hatalom, többek között gazdasági és pénzhatalom is volt, akkor ő diktált. És az ószövetségi népet is megfertőztette a maga hatalmaskodásával, zsarnokságával, de semmi sem új a nap alatt, hisz gondoljunk arra, amikor Mózes által Isten kivezette a népet, hányszor az volt a nagy baj, hogy a nép a megszabadított, az üdvözített, a kivezetett, újra és újra visszakacsintott az aranyban, ezüstben, és ki tudja milyen gazdagságban tündöklő Egyiptomra, ahol pedig halálra voltak ítélve, az írások szerint, és ezt nagyon jól tudjuk. Elesik Asszíria maga minden bálványaival és bálványimádásával, és nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg, hát akkor mi? Amikor háború van, akkor annyi okos áll elő, és azt mondja, hogy hát igen, most ennek a férfinek a serege, azok a hadseregek, és hogy tömik a fejünket mindennel, de az Isten tisztelt igazsága az, hogy nem. Nem emberi eszközök önmagukban. Akkor megint valamilyen bálványimádásba kavarodunk bele, és lovakban bízunk, és vasszekerekbe, és nem tudom milyen ostoba eszközökbe, amiket mi legyártunk a magunk vesztére, hanem hallottuk az igét, egy kard előtt fut Asszíria, egyetlen egy. És ez a kard az Isten kardja. Nem csak azért, mert mint magyarok úgy őrizzük a monda világot, és hogy hát Attila kardja milyen csodálatosan lett megtalálva, és milyen nagy hatalom volt. Valamikor egy kard legyőz összes fegyvert, és az összes lovat, és szekeret, és seregeket, az Isten kardja. A Jelenések könyvében a Jézus Krisztus igéje olyan, mint egy lángoló kard, két élő éles kard, viaskodik az Úr, ami bűneink, tévedéseink, hibáink és az általunk okozott bajok ellen, és ezért bűneinkben viaskodik velünk is. Küzdünk Istennel. De nem baj, mert Jákob is megharcolt az angyallal a jobbok révénél, és abból nem baj lett, hanem olyan áldás, amiről mi keresztények is lelkiképpen újra és újra megemlékezünk hit által. Az ige erejének nagy hatalma van, és az ige kardja, az nagy ítéletet tart. És akkor eszembe jutott egy jézusi mondás, amit maga az Úr mondott, Lukács jegyezte le az evangélium a 13. fejezetében, ahol Jézus elmondta az őt hallgatóknak, akkor is voltak, akik őt hallgatták, ma is vannak, hogy amikor Pilátus rímeieknek a vérét azok áldozatának vérével elegyítette, tehát egy lázadás alkalmával a római katonák embereket vágtak le, mészároltak le. Amikor leomlott a siloámi torony, Jeruzsálemnek egyik tornya volt, és Jézus még meg is nevező 18 embere omlott rá a torony, akkor ott valahol olyan erő működött, melynek következménye, és jól kapaszkodjunk meg, ha meg nem tértek, hasonlóképpen gonoszul elvesztek. Ez meg van írva. Jaj, tudom, hogy mindenkinek van Jézus Krisztusról egy rózsaszín képzete, amit kicsiny vallásorás korában úgy kialakított magának, és azzal meg van elégedve, akár 70 évesen vagy 80 évesen is, csak hogy a Szentírás sokkal több a gyerekkori emlékeinknél. És az 5 vagy 6 évesek értelmi szintjénél, vagy azoknak szervezett vallásóráknál. Az igének rettenetes ereje van. És ahol bálványimádás és önimádat és pénzimádat zajlik, és ugye pénz körül forog a világ, ott történnek rettenetes dolgok, és nem csak a siloámi torony omlott le egykor, hanem nagyon sok torony leomlott, és sok minden leomlott. A Bábel tornyának omlása jegyében én mondom, de vállalom, hogy az elmúlt napokban egy gát is összeomlott nem messze tőlünk Ukrajnában.
mert épít az ember magának csodálatos dolgokat, s elfeledkezik Istenről, az élő Úrról, és amikor az ítélet eljön, akkor hányan okulunk abból? 18-an, vagy 180-an, vagy 1800-an, vagy hánynak kell meghalni ahhoz, hogy a Jézus Krisztus igéje visszhangozzon, ha meg nem térünk, mindannyian hasonlóképpen gonoszul elveszünk. Ha nem fogadjuk a megtérés evangéliumát, akkor az általunk okozott tévedések, hibák és bajok elnyelnek minket, és akár mennyire is felhúvalkodunk bűneinkben, bűnbocsánat nem lesz. Mert csak a bűnbánatot szentelő szívnek ad bocsánatot, irgalmat és kegyelmet az élő Isten. Ha összeomlanak a dolgok, mi marad nekünk? Hallottuk az igéből, és csodálatosan időszerű a gondolat, sőt meghatározza emberi életünk a kezdetektől fogva akár. Egyfelől adófizetők leszünk, az eredeti szöveg szerint kényszermunkára ítéltek. Kényszermunka, most hogy az láger, vagy gulág, vagy termelőszövetkezet, vagy nem tudom én mi és mi nem, és hány állásod kell legyen, hogy kínlódvan megkeresd a betevő palatod és a mindennapi kenyered, és gyermekeid ne mezítelenül szaladgáljanak éhesen és fázva az utcán. Mi vár ránk, és mi történhetik velünk? Nagyon sok minden. Viszont, ahol az ítélet olyan kegyetlennek tűnik, kényszermunka, ott megvan a lehetőség is, mi a bűnbánatot szentelőknek van felajánlva, hogy az Isten tisztelet is végső soron egy kényszer. Nem magunktól és nem a magunk fejétől szegődünk az Isten tisztelethez, hanem Isten lelke, mint tűz, ott belülről éget és kényszerít. Egy belső tűz éget és kényszerít, hogy ne a magunk javát keressük mindennek kárára, és akkor nagy kárban mi is beleveszünk, hanem Isten munkásaiként, az ő szolgáiként szenteljük meg életünk. És a Szentlélek kényszerítő hatalma alatt ne hitetlenül és nem nagy vallásosságban, hanem tiszta hittel, jó reménységgel és igaz szeretettel éljünk, azaz Isten szövetségében. És ha ez megtörténik, akkor hadd történjen annak ismeretében, hogy az élő Isten nem csak az, ki ítéletet tart, nem csak a világ végén szüntelenül a világ felett, hanem az élő Isten az, a seregek ura, aki oltalmazza Jeruzsálemet. Oltalmazza és védelmezi. Ha az igaz ige hangzik, és valakinek végre van füle, hogy hallja, mit mond a lélek, és arra figyel fel, és belátja, hogy a bálványok nagyon sokat mesélnek, és mindenféle mesék vannak, és ezekkel elbolondítják az embereket. Az Isten igéje viszont tiszta és kijózanító. A kijózanító ismeret jegyében arra is rájövünk, hogy Isten oltalmazza az ő városát, az erős várat, és az erős várnak erősek a falai, nem azért, mert erős kövekből volt megépítve, mi köveink csak annyit érnek, hogy bármikor jöhet egy kommandó, és a megfelelő robbanószerrel levegőben röpít mindent, minket is. Az Isten városának falai az Isten erejében állnak. Oltalmazó és védelmező pajzs és várfal maga az Isten. És ez az Isten, aki a megtérés evangéliumát hirdetteti hűségesen, már Ézsaiás korában is ezt cselekedte, és Jézus Krisztusban minden nép és nemzet, és közösség, és törzs, és kultúra, és sorolhatnám tovább, és család, és ember hallja a megtérés evangéliumát visszatérni Jeruzsálembe, visszatérni a Sionba, visszatérni az ígéret földjére, hátrahagyni Babilont és Egyiptomot és minden bálvány közösségeket, ahol minden tornyok vannak, de ezek egyre csak ránk omlanak, visszatérni oda, ahol a templom soha le nem omlik, mert egyféleképp azt is tudjuk, hogy ugyan leromboltuk őt, de harmadnapra megépült, és a feltámadás evangéliuma miénk.
oltalmaz és védelmez az Isten, s oltalmazó, védelmező szeretetében. Ő az, aki meg is szabadít, s ha a szabadítás, a gyógyulás, az örök életre való feltámadás az üdvösséget jelenti, itt a megszabadítás, az üdvösség úgy van előttünk, hogy Isten hirtelen, gyorsan utánunk nyúl, és kitép, kiszaggat a bajból. Ránk fonódik a baj, a hiba, a tévedés, egy szorító bilincsé és szövetté alakul, egyé válunk azzal, de ha egyszer csak elkezdünk hallgatni az evangélium szavára, és látjuk a hibát, bajt, tévedést, és bánjuk, a bűnbocsánat olyan Isten kitép minket a bűneinkből. Kiszaggat, kiemel. Kiemel az elpártolásból, a lázadásból, erős kézzel, és ahogy kiemel, ebben lehet, hogy van fájdalom, de van gyógyulás mindenképpen. És ha úgy gondoljuk, hogy fájdalmasan kell rádöbbenjünk az evangélium nagy igazságára, térjetek meg, mert különben mindannyian gonoszul elvesztek. Ez olyan, mint amikor gyerek voltam, és volt egy seb, és szüleim szeszet töltöttek, az volt általában kézni, és akkor felkeltett, az egy csíp, nem baj, mert minél jobban csíp, annál jobban használ, mert úgy gyógyulsz meg. Nyilván nem mindig történik ez így. De a bűnnek biztos rettenetesen fáj az evangélium, az ige, mert gondoljunk arra, hogy a megtérés az óemberünk megöldöklését jelenti egybe, hogy az új lelki ember, az újjászületett, az újjáteremtett megelevenedjék, és éljen nem csak ideig, óráig, hanem örökre. Megszabadít az Isten. És hogyha azt is hallottuk, hogy az oltalmazó, védelmező azokkal, akik hozzátérünk, mit is cselekszik, a szabadító erején túl azt is megcselekszi, hogy kímélvén megment bennünket. És az eredeti szöveg olyan szépen szól, áthaladva, átkelve megment minket. Egyiptomban volt 10 csapás, valamit tudunk róluk, de azt is tudjuk, hogy a 10. volt a legfájdalmasabb. De erre a csapásra emlékeznek a Páska ünnepén, a húsvétban is bizonyos szempontból, mert akkor, amikor az erős angyal áthaladt evangéliumon, Egyiptomon, akkor akik az istenei voltak, azok mellett elment, nem bántotta azokat. Az erős Isten ítéletet tart. És amikor megítéli a világot és benne az embert, kik az övéi, azok megmenekülnek, mert nem akármilyen bárány vére jelzi a mi szövetségünket, hanem az Isten bárányának áldozata jelzi a szövetséget, amit minden Isten tiszteleten, az ő közösségében szentelünk meg. Az ítélet elment Isten népe mellett akkor ott, az Egyiptomból való szabaduláskor. Nem bántotta őket, mert Isten által kijelentett rend és mód szerint tették, amit tenniük kellett, és úgy készítették el akár a Páska vacsorát. De azzal, hogy az Úr megkímélte az öveit, megnyitotta az utat az igaz Isten tisztelet fele, mert egy rabszolganép, egy halálra ítélt, az örök Isten tisztelet fele indult el. Ahogy az Ószövetségben is meg vannak nevezve, szent nép, papi nemzetség, királyi közösség, ez akkor sem volt semmi, és ma sem az. Mert a megszentelő lélek erejében az Isten tiszteleti szolgálata miénk, Luther Mártonnal, mi mindannyian Jézus Krisztusnak, főpapunknak papjai vagyunk a szolgálatban, és kik győzedelmeskedünk a bűn és baj és Sátán gonoszsága felett, Isten segítségével azok Krisztussal együtt uralkodunk a végtelenben. Ez a korona, mit a Szentlélek közösségében megkapunk. Nyitott az út az igaz Isten tisztelet fele, a lelki Jeruzsálem fele, ahol sem Siloám tornya, sem más torony nem omlik le soha. A Sion hegyén minden a maga helyén van, és mozdíthatatlan hegy az, rettenetes a bálványimádok sorsa. Érdemes Asszíriával vesznünk el? Hát nem,
ne vesszünk el, nem jó a bálványimádok sorsa, nem inkább szolgáljunk az élő Istennek, Jeruzsálemben, az ő templomában, a Sionban és az örökkévalóságban, mert mint repeső madarak úgy szállnak felettünk a mennyei seregek, az Isten lelke, a tüzes nyelvek, a világosság és megannyi ige, s a ilyen mennyei erő, ami támaszunk, akkor senki sem szakíthat el Isten szerelmétől, sohasem. Most sem, máskor sem, hanem egyek vagyunk vele, és az örök evangélium szolgálatában dicsérjük Istenünket hívő szívvel. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 356-os ének első és ötödik versszakát. A 356-os ének első és utolsó ötödik versszakát énekeljük, az ének így kezdődik, drága dolog az Úr Istent dicsérni.

Istenünk, Te a mennyből ránk tekintesz, és látod, ha mennyi mindennek szolgál a bűneiben megkötözött ember. Nagy úr a pénz, aztán mindenki olyan kis királynak képzeli magát. Mindenki más azért van, hogy kiszolgálja őt, és egyfajta törpe faraók seregében hányféleképpen kell kóstoljuk a rabszolgaság átkát. De Te, Uram, még ha meg is zavarodik a világ és megbomlik, erős Isten vagy, mint seregek parancsolója, erős kard, felemelve a kezed, és hatalmasan szólsz hozzánk, de milyen jó, hogyha megnyitott szádat, a megtérés evangéliumát hirdeted. Így cselekedtél Ézsaiás próféta által, és egyszülött fiatban is így jelentél meg nékünk. S ha a bűnben, a sok baj között, meg annyi végtelen tévedéseinkben eszünkbe se jut, hogy vissza kéne végre térni hozzád, Te szólítasz, és ha nem csak a pénz csengését, vagy összegyűrt zizegését hallgatjuk csupán, hanem kicsit rád is oda tudunk figyelni néha, megdöbbenten állunk meg előtted, és sokszor nagyon fáj nekünk az igazság, a tévedések, a hibák, a bajok, a mi bűneink, mi követjük el ezeket, de Te szent vagy, és lelkeddel, hogy szólítasz bennünket, az átváltozás, az újjáteremtés, újjászületés csodájára hívsz meg nagy örömbe, hogy nem mi rabszolgák veszünk el örökre, hanem mint néped járjuk az Isten tisztelet útját, melyen Te előttünk haladsz, Te vezetsz. Segíts minket, könyörülj rajtunk, hisz annyi baj van. Minden ránk omlik, terveink, de az épületeink is. És a nagy omlások fájdalmas felismerésében az elmúlt napokban újra rádöbbentünk arra, hogy mire képes az ön imádatában belebódult ember, akinek talán csak a pénz, és ki tudja, milyen más anyagi javak kellenek. Egy gátszakadás, iszonyú pusztítás. Te nem ilyennek teremtettél minket. Nem úgy formáltál, hogy amit csak lehet, tegyünk tönkre legfőképpen magunkat, hanem hogy őrizzük és műveljük és ékesítsük ezt a kertet, mely mégis a Tied. Bocsáss meg nekünk, hogy szinte nem múlik el olyan nap, hogy ne adjunk számot a pusztító hajlamunkról. Te könyörülj, kiszólsz hozzánk az irgalmad és kegyelmed jegyében, ne engedd, hogy elvesszünk, hanem az elpártolásaink, lázadásaink ellenére is Te cselekedj, és ha mennyből jött tűz, egyesül velünk, akkor már nem értelmetlen rabszolgák leszünk egy lágerben, egy gulágban, egy TSZ-ben, vagy ki tudja hol, hanem vagyunk a Te munkásaid, mint gyermekeid és szolgáid, és belülről kényszerít a hit, hogy ne tolvaj módon raboljunk-e világon, hanem talentumainkat úgy kamatoztassuk, hogy a Te országod terjedjen, és mindenki jól járjon, és mi magunk is. Légy velünk, és ígéd szenteljen meg, hogy érezzük jó engedni neked, és a lélek lángjától átitatodva szolgálni, munkálni országodat szüntelen, mert Te oltalmazol, és megvédelmezel minket, hisz a Sion sohasem eshet zsákmányul bálványimádónak, vagy pénzéhesnek, vagy önimádatába zavarodott hazudozónak. A Te igazságod szent, mint seregek ura oltalmazol, védelmezel bennünket, és a templomodban, s az Isten tiszteleten nagy a Te békességed, melyel megszabadítasz minket. Kitépsz a ránk csavarodott bajainkból, hibáinkból, tévedéseinkből, bűneinkből, elpártolásainkból és lázadásainkból. Erős kézzel kiszaggatsz abból, ami elveszít és lehúz, és felemelsz, és ha fájdalom is van ebben, hát fáj a bűnnek a Te szentséged, és a Te ígéd, mindenható Isten, de a gyógyulás biztosítva van. És ha áthaladva mellettünk Te megmentesz, bizony, ahol olyan kicsinek gyúrunk le Téged, és olyan erőtelennek, amikor
Döbbenten állunk a te nagyságod előtt, mert volt ott 10 csapás, de az a szörny a 10., és mégis valahogy az maradt meg, s a húsvétban is visszaragyog ránk. Te nem bántod a tieid, kik hozzá tartozunk, azok mellett úgy haladsz el, hogy magad után vonzol minket, s mi indulunk, és nincs az az akadály, mit ne nem győzhetünk, mert te haladsz előttünk, mint erős Isten. Vezess hát, hogy a lelki ígéret földjére érkezzünk meg, s a Sionban épüljön a templom, és mi abban lelki kövek legyünk hitben és hűségben, jó reménységgel és szeretettel. Áldj meg, hogy ne ellened lázadó zsarnokok, de téged dicsőítő, imádó, magasztaló szolgáit lehessünk valóban, kik nem kiszolgáltatottan, de szabad lelkiismerettel boldogan magasztalunk és dicsőítünk mindenkor, s a te ígéd szerint élünk. És megosztjuk azt, mit tőled kapunk, a lelki és szellem is, anyagi javainkat is, és mi csodálatos nem tudnak kihasználni, kik ellenségeit, de mi a te közösségedben egyek vagyunk veled és jól, az áldás boldogságában szenteld meg szívünk, kik itt vagyunk a te házadban, kik nem jöhettünk el, de lélekben egyek vagyunk veled. Áld meg a minden Isten tiszteleteken résztvevő híveket, azokat, kik itt lehetünk a hídelvei templomban, kik az élő közvetítést követjük akár az elektronikus eszközökön, vagy épp a rádió segítségével. Imádkozzunk betegekért és szenvedőkért, és minden bajainkban te gyógyíts minket, te üdvözíts a te erőddel, és segíts, hogy minden betegségen, gyengeségen túl mi az üdvösség gyógyító erejének hírnökei lehessünk a Jézus Krisztus nevében. Imádkozzunk bánkodókért és gyászolókért és szomorkodókért, minden mulandó még poraink is elárulnak minket, hogy minek rabol az ember, s mit gyűjt rakásra. Asszíria bűnét vedd el tőlünk, de a lelki közösség, lelki Jeruzsálem erejét add meg, hogy lélek szerint gyermekeid lehessünk, újját teremtettek és újját születettek. Az igaz szolgálatba szenteld meg szívünk, ne legyünk rabszolgái se Babilonnak, se Egyiptomnak, se másnak, se pénznek, se aranynak, se ezüstnek, se önmagunknak. De dicsőítsünk téged boldogan, mert gyülekezetben és egyházban, s te néped közösségében találjuk meg a helyünket segítségeddel, és mint elhívottak, követeid is vagyunk egyben. Légy nemzetünkkel és minden nemzetekkel, imádkozunk az idősekért, felnőttekért, gyerekekért, imádkozunk a nemzedékekért, de kérünk, áld meg munkánk és minden törekvésünk, hogy mindennel, amit cselekszünk, és amivel neked szolgálunk, tied legyen a dicséret s a dicsőség, mert ebben van megmaradásunk, és van reményünk a holnap felől, mert bármi történjen velünk, te őrködsz felettünk, ki oltalmazol, védelmező Istenként ismerünk, és így jelensz meg nékünk mindenkor. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az idei, szintén nyári imahetet mához egy hét, június 18-án vasárnap kezdjük itt a gyülekezetünkben. Hétköznapokon, hétfőtől szombatig, délután 7 órától lesznek az imaheti istentiszteleteink vendéglelkipásztorok szolgálatával. A mához egy hét kezdődő imahétre mindenkit szeretettel hívunk. Ezt egyébként gyülekezeti imanaptárunkban is közöltük. Megkérem szépen a jelenlevő presbitereket, hogy istentisztelet után maradjunk vissza a templomban egy rövid megbeszélésre. Végül énekeljük testvéreim a 374-es ének 4., 5. és 6. versszakát. Gyülekezeti imanaptárunkban már ajánlott másik énekünk a 374-es. Ez éneknek utolsó 3 versszakát énekeljük. A 4. versszak így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illér Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6% ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárult a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzés

0: Járás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ezt mondja az Úr. Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve 19. részének 4. verse.

0: Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, első részének 10. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete ma, a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Távolugrás című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján.

Áldás békesség, a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl,

Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek, Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár, mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közbenjárása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni? Tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól? Azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen, és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket. Kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Isten üzenete Tökész Zoltán a Magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hésel Gábor válogatásából, a Távolugrás című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Távolugrás. Hermann Multhaupt nyomán. A hegyi tisztás szélén lakó remetét felkereste a fiatalember. Meg tudnád mutatni, melyik a boldogsághoz vezető legbiztosabb út? Az öreg bölcs, amint ezt az öreg bölcsek tenni szokták, hosszasan elgondolkodott, majd így szólt. Az utat ismerem, de nagyon jó kondícióra van szüksége annak, aki végig akarja járni. Kiváló a kondícióm, felelte büszkén a fiatalember, és bizonyítékul megtornáztatta acélos izmait. Remek, nevetett a remete. Nagyszerű, hát lássuk csak, követni tudja a boldogsághoz vezető utat. Lassan felállva, így szólt a látogatójához. Ami szívének kedves, azt itt a tisztáson egy-egy vonallal jelölöm majd. Feltételezhetem, ugye, hogy van egy autója? Kérdezte a meglepett fiatalembert. Természetesen van. Nagyon sportos a kocsi, közölte ragyogó arccal a látogató. Akkor egyetért velem, hogy ezt 50 centivel jelölöm? És a vonalat húzva tette fel a következő kérdést. Bizonyára van lakása. Nagyszüleim rám hagytak egy örök lakást. A vonal meghosszabbodott 30 centivel. És természetesen televízió is van a lakásban. Modern emberek vagyunk, szeretem tudni, mi történik az országban, világban, meg kell a kikapcsolódás is a munka után. Hangzott a válasz, és 50 centivel hosszabbodott a vonal. Persze, persze, mosolygott a remete. A modern embert az aktualitások inkább érdeklik, mint az örökkévalók. Kérdés kérdést követett, és a vonal egyre hosszabbra nyúlt. Végül 9,5 méter nyitett ki. Hát tessék, fordult felegyenesedve az öreg bölcs fiatal látogatójához. Tessék átugrani ezt a távolságot. Átugrani ezt? Kiáltott a kereső fiatalember. Nagyszerű a kondícióm, de világrekordot felállítani az Istennek sem tudok. De beszeretne jutni az Istennek országába, hiszen a boldogsághoz vezető utat kérdezte tőlem. Hitetlenkedve nézett a fiatalember az öreg remetére. De hát mi köze van ennek a nevetséges vonalnak a boldogságomhoz? Minél több dolgon csüng a szívünk, mondta alig látható várándítással a szent ember, annál nagyobbat kell ugranunk, ha el akarunk jutni Istenhez, a boldogsághoz. És még ennyit mondott álmélkodó látogatója okulására. Akinek szívén semmi sem csüng, annak csak egyetlen kis lépést kell tennie. Másoknak, akik az egész világot is megnyerték maguknak, hatalmasat kell ugraniuk. Ezzel kényelmesen elhelyezkedett a remete kedvenc fája alatt, és elmélyülten gyönyörködött tovább a völgy eléje táruló szépségeiben.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Távolugrás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán a miért, mikor az Isten intett neki, készülj. Valaki ott lent meg akar születni. Neked szőtték a színes porhüveit, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába. Le kell szállanod, öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. Szólt a lélek. Én nem akarok menni. Én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s feltöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szabott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér. Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrozsdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorún, elég. A törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint a fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban röpülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyam, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn. Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr, menj és keresd.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan tanult Csahos kukorékolni? Csahos, a kiskutya, meghallotta egyszer, hogyan énekel kukorás a kakas, és bosszankodni kezdett. Miért van az, hogy mi kutyák nem tudunk így énekelni? Oda is ment a dalnokhoz, és így szólt hozzá. Taníts meg, kérlek, kukorékolni. Olyan pompásan énekelsz, hogy hajnalban még a nap is felkel a te dalodra. Hát, igaz, az igaz.

mondta a kakas. Sokan kedvelik a hangomat. Hanglemezfelvétel is készült a hangomról. Hanglemez, tényleg? Tátotta el száját az ámulattól Csahos. Kakas megy szóra, felelte büszkén Kukorás. A hanglemez címe Madárhangok. Fölvették erre még valami fölemülének, meg valami kakuknak a hangját is. Én is szeretnék hanglemezre kerülni, sóhajtott Csahos. No, rendben van, esett meg rajta a kakas szíve. Én majd kukorékolok, te pedig énekeld utánam. Ó, ez nagyon jó lesz, örvendezett a kiskutya. Rajta, kezdjük, adta ki az utasítást a tanár. Kukorékó! Csa-ha-ha-ha, ismételte meg a kiskutya. Nem megy még ez a nóta, jegyezte meg Kukorás. Na, próbáljuk meg részletekben. Jó, próbáljuk meg, mondta Csahos töretlen lelkesedéssel. Kú, csa, kú, va, rikó, va, va. Nem, jó, komorodott el a kakas. Vagy én vagyok rossz tanár, vagy pedig te vagy, izé, hogy is mondjam, egy kissé nehézfejű tanítvány. Se úgy sem megy nekem a te dalod, horgasztotta le fejét Csahos. Pedig úgy szeretném, ha az én hangomat is fölvennék a hanglemezre. Semmi baj, nyugtatta meg Kukorás a kiskutyát. Kakas módra nem tudsz ugyan énekelni, de nagyon jól énekelsz kutya módra. És a te kutyanótádról feltétlenül hanglemezfelvételt kell készíteni, egy másik hanglemezt, ennek majd állathangok lesz a címe. Hát ez remek! Vakkantott a kiskutya, és örömében megcsóválta a farkát. Hát ezt nagyon ügyesen kigondoltad. De azért minden nap gyakorolni kell, figyelmeztette a kakas. Feltétlenül már is rohanok, elkezdem a próbát, lelkesedett a kiskutya. Csahos kirohant az udvar közepére, és mint akit felhúztak, elkezdte fújni véget nem érő kutyadalát. Csa-ha-ha!

járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola, fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugróiskola. Egy-egy-egy páros, egy páros, fordulj vissza páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy, egy, egy páros.

We made it. Okay. Sip. So,

0: Amen.
1: This is what it's all about right here.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.